tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig.

megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ Bo-

hétfele, ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban a Dobogókői úton. Országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Az EU 20 millió euró humanitárius segélyt nyújt menekültek támogatására Törökországnak 2026-ban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli hírei. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatornaépítési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-én 9 órától május 17-e 17 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakasz nem lesz átjárható, kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezetek gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. Kiemelték, hogy Magyarországon számos állatvédő szervezet lát el gazdátlan állatokat, ami jelentős anyagi és logisztikai terhet ró rájuk. Az akció során a vásárlók az áruházakban megvásárolt állateledeleket és más, az állatok gondozásához szükséges termékeket ajánlhatnak fel, amelyeket a helyszínen jelenlévő önkéntesek vesznek át. A felajánlások közvetlenül a rászoruló állatvédő szervezetekhez kerülnek. Tatabányán az ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára gyűjtenek, tehát most szombaton és vasárnap 10, valamint 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatott az Uniós Bizottság hétfőn. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Az uniós támogatásra azért van szükség, mert az erőfeszítések ellenére az alapvető szolgáltatások korlátozott hozzáférhetőségével mellett több százezer ember jelentős akadályokkal szembesül, a társadalmi és gazdasági kiszolgáltatottság, a nemzeti rendszerekhez való hozzáférés és a 2023-as földrengések elhúzódó hatása miatt. Az EU 2026-os humanitárius segélye a védelemre, az alapvető szükségletek biztosítására, az egészségügyre és az oktatásra fog összpontosítani, miközben kiegészíti azt a hosszabb távú uniós támogatást, amelynek célja az önellátás és a nemzeti rendszerekbe való beilleszkedés előmozdítása.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, csak néha bukkanhat elő a nap. Vármegyénkbe esőt is jósolnak, 14 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ne menjél külső sávba gépjárművel, mert megszívod, ott ja. ragadsz, kamionok vesznek közre, gyakorlatilag ja. egy ilyen kamion gangbenben te leszel a lány, akkor nem jó. Tehát, hogy...
2: Azt nem azért mondjuk, hogy mindenki menjen belőle, és nekünk rádiósoknak legyen üres a külső sáv?
1: Én külön javasolnám egyébként a közutasoknak, hogy egy rádiós sávot, jó? Légy szíves, hogy csak mi közlekedhetünk.
2: Sávszélességünk
1: az. Én nekem meggyőződésem volt bármikor, amikor az M6-oson jártam, hogy az így van. Na, szóval jön a Magból Sláger elnevezésű játékunk, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz. És ráadásul hát maga a nyeremény is hihetetlenül klassz, mert hogy a Kaszker kertészeti áruda jóvoltából 15 ezer forintos utalványokat fogunk sorsolni, napi hármat ráadásul. Szóval azért az úgy elég menő, összesen egy nap tehát 45 ezer forint értékben találnak gazdára ezek a bizonyos kertészeti utalványok, és ehhez nem kell más tennetek, mint így most reggel, már mint az első utalványhoz, nagyon-nagyon figyelni, majd 8 és 9 óra között.
2: Igen, és ne csak azt figyeljen, akinek van kertje, mert én gondolkoztam, nekem teraszom van, de ha csak nappalim lenne, akkor is lehetne ilyen magas ágyásom. Tehát, hogy igazából bárki beválthatja ezt a gyereményt, igazán izgi lesz. És hogy mi ez a Magból Sláger? Tehát, hogy lehet, hogy meghagyom neked, mert hogy igazából a te szellemi szüleményed a dolog, de hogy képzeljétek el azt, ahogyan egy előadó hullajtja magjait, és abból, na Roland, itt tiéd a szó.
1: És nem Azaria a hibás, ugye ezt tudjuk, tehát hogy erőteljesen az jelenet jutott eszembe. Na, szóval elvégre, most nagyon költői leszek, jó, mindenki úgy készüljön, korra reggel, nem így ébredtetek, hogy az I.S. költői
2: Szállj
1: lesz.
2: Szállj fel az étert.
1: Mondjuk én is úgy ébredtem, na mindegy. Szóval ahogy a Magból hajtás lesz, ugye úgy fejlődnek, úgy változnak az előadók is, és ezt fogjuk megmutatni így egy órában, tehát arra kell nagyon figyelnetek, hogy ki az az előadó, akinek leadjuk az egyik első nagy slágerét, és leadjuk egy aktuális slágerét is. Tehát, hogy lesz egy előadó, akitől kettő slágert adunk le, ezek közül az első nagy sikere lesz, majd pedig az aktuális slágere valamikor még az órában, és hogyha figyeltek, akkor szerintem ezt ki lehet szúrni. Na, ennek az előadónak a nevét kell elküldenetek a saját nevetekkel együtt, SMS-ben vagy Viberen, 0620 978 9785-ös erre a számra.
2: Így, és csak hogy mindenki értse a dolgot, ehhez olyan előadók kellenek, akiknek legalább két daluk van, tehát Tóth Gabi nem lesz, ettől nem kell tartani.
1: Soltész Rezső sem, na.
2: Jó, tehát 3x15 000 forint per nap Kaszker kertészeti áruda felajánlásából ezt lehet elvinni. Nem kicsi a tét, játszatok velünk.
1: Itt van velünk a csodálatos Kitti.
2: Szia!
3: Ó, jó reggelt, köszönöm szépen Roland, ezt a szépet.
2: Aki szemét sem ráncolt, amikor kiderült, hogy Roland igazából tolvaj.
1: Nem vagyok tolva.
2: De mondd már eladásba is, hogyha nem vagy az.
1: Ja, nem, már csak tegnap vettem egy helyen kettő nadrágot, ezt kifele becsipogtunk, de kifizettük. Ha visszanézik, kamerán látszik.
2: De ez nem számít, ha utólag fizetett ki, mikor szólnak.
3: De egyébként ez olyan para szokott lenni, nem? Hogy tudod, hogy kifizetted, de borzasztó, amikor megszólal.
1: De aztán nem is jött senki, tehát hogy szerintem nem érdekelte őket, hogy látták, hogy tényleg kifizettük. Hallod,
2: itt mondom,
1: fejem van.
2: Egyébként minden ruhatolvajnak tiszteletem a kitartásáért, tehát hogy, mert hogy én hoztam már ki csomószor úgy ruhát, hogy kifizettem ugyan, de rajta hagyták a csipogót, és próbáltam otthon leszedni, az valami brutál nehéz, tehát harapófogó, kalapács, minden szutyok kell hozzá.
3: Én attól szoktam félni, hogy nem tépi szét nagyon a
2: anyagot. Volt olyan, amit szét is szedett, igen, mert valami őrület, de nem a csipogó tépi szét, hanem miközben feszíted azokkal a harapófogókkal, akkor rontod el az egészet.
1: De az nem jutott eszedbe, Ádi, hogy visszaviszed a boltban, van blokkod, kifizetted, megvetted rendesen, úgy, mint én, hangsúlyozom, és leszedik neked, mondjuk relatíve könnyen és szakszerűbben, mint ahogy te otthon tennéd?
2: De erre még szánnál időt. Meg amikor reggel rájössz, hogy azt a kislányunknak valami ünnepére vettük, és akkor föl kell vennie aznap, hát akkor már csak nem. Az meg ciki, hogyha csipogóval sétál.
1: Mondjuk az tényleg elég hülyén néz ki.
2: Mert könnyen megtalálni, ha elkeveredik, nem?
1: Ha megpróbálnak kiszökni, tudod, akkor egyből megvan becsipog. Egy nőről fogunk beszélni, akinek 25 különböző személyisége van, és elmondta, hogy milyen érzés váltani közöttük, úgyhogy nagyon fontos leszögezni. Tényleg ezt elmondtam már korábban is, most is elmondom, hogy eszünkben sincsen, nyilván fogunk itt majd poénkodni, de eszünkben sincs gúnytűzni a diszociatív identitás zavarból, tehát hogy semmiféle ilyesmi szándékunk nincsen. Jó, ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly betegség, sőt, én nagyon sok ideje mondom azt, mert az én környezetemben többen is voltak, vannak, akik mindenféle mentális problémákkal küzdenek, mm-hmm. hogy ezek nagyon komoly betegségek, és szerintem Magyarországon rohadtul nem ismerték még fel ennek a komolyságát.
2: Igen, és az a nehéz benne, hogy tényleg az embereknek ez annyira furcsa, vagy annyira különleges szituáció, hogy nem tudják kezelni, nem tudják hova tenni, így Boo Hooper esete is, aki 19 éves volt, amikor megkapta a diagnózisát, egészen pontosan Roland, te tudod ennek a nevét, DID, tehát valami diszociatív identitás zavar, azt mondtad?
1: Így van, vagy diszociatív személyiség zavar, így szokták magyarul leginkább hívni.
2: És azért különleges ez a hölgy, mert ő beszél erről, tehát tök jó, mert egy kicsit többet megtudunk róla, és felvállalja ezt, 25 különböző személyisége van, ami kvázi azt jelenti, hogy egyszer csak úgy folytatja a napját, hogy valamilyen karakterben van, amit hát a környezete viszonylag nehezen tolerál, mert itt tényleg a legkomolyabb szélsőségektől bármi előfordulata olyanig is, amit fel se ismersz nála, például a két szélső érték, amit így meghatároztak, az egyik az egy Leila nevű kislány, aki 6 éves korú, gyermeki dolgokat szeret, imádja például a húsvétot, míg a másik az egy magabiztos, társaságkedvelő 19 éves fiú. Nekünk is lehetnének alternatív személyiségeink, és ez a lány nem választhatta meg, hogy kik uh-huh. és mik legyenek a személyiségei. Én hoztam lehetőségeket. Mindegyiket valamelyikünknek hármunk közül ki kell választania, mint egy plusz alternatív személyiség. Tényleg csak egy fiktív gondolatkísérlet. Próbáljunk arra felé haladni, hogy a legkevésbé legyen nekünk ez rossz, vagy a leginkább be tudjuk építeni így a hétköznapokba, és ne nézzetek ránk furcsán, hogyha megjelenünk ezzel a Forrás Rádióban. Hozok ilyeneket, és nézzük meg, hogy kire illik a legjobban a következő. Tehát, van egy olyan személyiségünk, hogy Zsolti, 44 éves, összeesküvés elmélet hívő, mindenre azt mondja, hogy na, ezt sem véletlenül titkolták el. Nekem ez Kitti?
3: Lehetek ezért, ráadásul tudni kell, hogyha fiú lettem volna, én Zsolti lettem volna, úgyhogy én na, ezt akkor be...
1: Akkor megtaláltuk Kittinek
2: hát, Kitti, szerintem ez nem véletlen, hogy ezt hoztam.
3: Tehát aha, igen.
2: Lehet, hogy van-e mögött valami.
3: Ez sem véletlen, igen, ráéreztél.
2: Jó, Brigi 19, TikTok függő, minden mondat végén azt kérdezi, hogy amúgy ezt vesszük videóra is? Megvan?
3: Szerintem megvan Roland. Kit?
1: Én leszek Brigi 19?
3: Igen.
1: Gyerekek, erős.
2: Akkor ez nekem marad? Kálmán bácsi 72, minden modern dolgot utál. Ez nem annyira igaz.
3: Az én...
2: De titokban egész nap Facebookozik.
3: Az én
1: vagyok. De ez akkor a Kitti. Kitti a Zsolti, meg a Kálmán bácsi egyben.
2: Az milyen, amikor hirtelen Zsoltiból átvált Kálmán bácsiban, nem? Titokban így beül és zugfacebookozik a sarokban.
1: Az még hagyjál, de amikor belőlem hirtelen Brigi 19 lesz, gyerekek. Na!
3: Ezt tetszik, találjunk már neked is.
1: Nyomom magamra a beauty filtereket.
2: Kicsit föltűröd a pólódat, hogy ilyen hasgeppes legyen, tehát ilyen haspólos legyen, hogy úgy legyen a helyzet. Jó, itt van Kevin, 16 éves, gamer személyiség, és igazából energiatallérban számol mindent. Ez a reggel kb. 40 HP-t adott.
3: Ezt te vagy.
1: Vagy a Lackó, vagy a Lackó.
3: Vagy a Lackó.
1: Lackó inkább szerintem.
2: Hány HP-s a reggeled? Marika néni 63. Mindenkit etetni akar. És mindig van nála egy doboz rántott hús.
1: Ez a Niki. Szerintem.
3: Ja, igen.
2: Jó, de nála íze is van, állat is van otthon. Én rád raknám. Tehát én téged tudlak úgy elképzelni, hogy bejössz reggel egy ilyen kis rántott húsos akármivel, ott a fejeden a kendő, mm-hmm. és egyik nap még Brigi 19 voltál, és videózni akartál mindent, másik nap már nyomod elénk a rántott húst.
1: Mm-hmm. Te nagyon perverz állat vagy.
3: Imádom.
2: Jó, ezt úgy érzem, hogy ez Kitti lesz.
3: Jaj.
2: Jennifer 28, spirituális coach, minden problémára annyit mond, engedd el az univerzumba.
3: Nem intézném el ezzel az egymadattal, de legyen.
2: Engedd el az univerzumba. Jó, tessék. Ha hasmenés, ha lelki trauma, bármit.
1: Ja,
2: engedd el az univerzumba.
1: Ez könnyebb lesz.
3: Igen.
2: Tibi 37, olyan, mint egy társkereső.
3: Igen.
2: Örök barkácsoló, minden mondatát úgy kezdi, ezt én otthon megcsinálom olcsóbban.
3: Szerintem ezt te vagy.
1: Igen, ezt te vagy.
3: És tényleg így van, tudsz barkácsolni?
2: Az mindent megcsinálok olcsóban a stimmel, és az is, hogy azt hiszem magamról, hogy tudok. De a legtöbb esetben ez nem igazolódik vissza, tehát ez a kedvenc ilyen barkácsolásom, képzeljétek el, vettünk egy olyan babakocsit még az elején, amilyen multifunkciós cucc, tehát hogy három dolgot is tudott hozni, tudott lenni ilyen autósülés, tudtad mint ilyen fekvő akármi használni, meg tudtad babakocsiként is tolni.
1: Nekünk is volt ilyen, nem sokáig, mert nagyon hamar, rájöttünk, hogy nagyon hamar ki lehet nőni, nem tudom melyik funkcióját az egyiket a gyerek hamar kinői.
2: Na, hát gondoltam, hogy ha már erre ennyit költöttünk, akkor ugye így az ágy mellett szokott lenni ilyen baba öböl, amiben ugye úgy az anya mellé oda tudod rakni a babát, meg ilyesmi, hát az hülyeség, hát arra nem költünk, megbarkácsolom én ezt. Sikerült összehoznom egy olyan izét ennek a fekvő részéről, hogy két lécre gyors kötözővel rákötöztem a fekvő részt. Az kicsit billeget mondtam, nem baj, jó lesz, mert ez így hintáztatja a babát. Majd a következő pillanatban, amikor a családnak mutattam be, hogy ez mennyire frankó, nyilván még nem a babával, akkor az egész összedőlt és oldalra borult, és akkor közöltük, hogy jó, venni kell egyet. Én ezt nagy nehezen szétszedtem, és utána még 6 hónapig anyáztam, hogy ez a babakocsi fekvő rész miért ilyen ferdén áll azon a babakocsi, mikor ilyen drága volt. Kiderült, hogy rajta hagytam a gyors kötözőket, és amiért nem tudott beugrani a helyet.
3: Szerintem inkább ne barkácsolj, jó?
2: Tibi 37 megnyilvánult.
1: Csak mondom neked, hogy egyébként, ha vettetek volna egy egyszerű bölcsőt oda, az anyai ág mellé, az megoldotta volna a problémát.
2: Jó, de lett belőle egy jó sztori, és spóroltam egy ezrest. Noel 22. Folyamatos angol szavakat kever egy mondatba, ez most nagyon random vibe.
3: Szerintem
2: Roland a trendi.
1: Nem, igen. Hát mondanám, hogy a fiam, mert ő szokott így, de igen, én meg veszem át tőle.
2: De You know. Ernő 51, volt diszkos, minden helyzethez tud egy 90-es évekbeli slágert idézni.
1: Szavasz, Tomi!
2: De Kitty is magára lehet. Igen.
1: Kicsit a Kitty, de nekem ez az Immerért, ami...
2: Ez milyen lenne, hogy friss hírek a Forrás Rádióban. Tegnap pingvin bébik születtek az állatkertben, Susu bolondság, és...
3: Megcsináljuk!
1: És az időjárás jelentést úgy kezdeni, hogy jött egy felhő,
3: és leszállt közénk. Esküvek csinálom.
2: Jó, még egy utolsót válaszunk mindenkinek, jó? Na. Patrik 31, fitness őrült, mindenre van egy fehérjés megoldása, ez amúgy csirkével és rizssel jobb lenne.
3: Szerintem nincs.
2: Nem érzem köztünk ezt.
1: Senki.
2: Jó, keresünk tovább.
1: De tudod mit? Legyen a nyerki, Tomi.
2: Aki elmondta, hogy fejben edz.
1: Pontosan ez.
2: Naponta 5 percet gondol a sportra? Jó. Ernő már volt, akkor Luca 8, végtelenül kíváncsi, percenként kérdezi, hogy de miért? Én ebbe bele tudom magam.
3: Igen.
2: Hozni.
3: Amúgy.
1: Te is, meg a Niki is.
2: Jó, akkor hozzunk még valamit. Az a baj, Bence 24 is én vagyok, örök startupos, minden 5 perc után előáll egy milliárdosabb ötlettel. Jó, de találjunk nektek. Alexa 14, drámai tini alter ego, aki szerint senki sem érti őt igazán ezen a világon.
1: Ez az Anti.
2: Igen, én is azt érzem. Aj, akkor legyen a Kittyre az utolsó, Józsi 5-3 kamionsofőr személyiség.
3: Én nagyon sok férfi személyiséget rendelkezem.
2: Aki igen? Minden sztorit úgy kezd, hogy na figyelj, amikor mentem az M1-esen.
3: Ja. Jó, csak melyik részén?
2: Zolinak még behozom a... Zolinak? Zoli, bocsánat, Roland, de lezolisztalak. De mondhattam volna, ki voltál még? Mire emlékszel a személyiségeidből?
3: De én már semmire.
2: Brigitte 19.
3: Igen.
2: Még behozom neked az Ita 24-et, akinek mindig esténként fáj a feje.
1: Jóha. Ez nem jó. Ha esténként fejfájás van, más nincs.
2: Ernő, hogy vagy?
1: És már 24 évesen minden este fáj a feje. Jó szar élete lehet akkor így.
2: Ernő, valami 90-es sláger?
3: Nagy lány.
1: Jó, szerintem Offenbachkal megyünk tovább. Köszönni. Egy hazai kedvencet hallottunk. Csak úgy megjegyezném, zárójelben.
2: Csak úgy.
1: Csak úgy.
2: 15 ezerszer elmondtad.
1: Igen. De ennyi forint. Jó fej lenni.
2: Ennyi forint múlhat. Milyen dolgokon?
1: Igen. Na, ugye? Meg egyébként találtok egy klassz kreatívot. Valami magból sláger van ráírva így a Facebookon.
2: Maghatadás.
1: Az
2: annyi mindent. Igen, a Forrás Rádió magömlése az ilyen fura hangzik, de jó játék, nézzetek utána.
1: Én mindenképpen érdemes csekkolni. Lesz a koktélban is, meg a délutáni csúcsban is.
2: Viszont most foglalkozzunk egy kicsit az amerikai elnökkel, akiről kiderült, hogy egy igazi vitatigris, Donald Trumpról fogunk beszélgetni. Képzétek el, hajmeresztő étrendre esküszik, és erről megtaláltam egy cikket, ahol ezt kifejti, és hát elmondja, hogy mit eszik ő napi szinten, és hogy ez egyébként az ő egészségét az hát erősíti, mert hogy ezekben a gyorséttermi kajákban, ezekben annyira komoly feltételeknek kell megfelelni, egészségügy, ANTS, mit tudom én, mi van Amerikában, hogy ezek nem lehetnek rosszak. És képzeljétek el, már régóta beszélt erről, de most kiterült, ki tudodott, hogy mi az ő menüje. A bajnokok reggelije, nem igazából vacsorája, mert ő ezt minden este benyomja. Két, hát igazából Fish Mac, ilyen halas hamburger, nálunk pont ez nincsen Magyarországon, két Big Mac, csokoládés turmix.
3: Úristen.
2: Ez nagyjából 2430 kalória és 111 gram zsír, és ez nem egyszer egy héten, neki ez a vacsorája.
1: Nem lehet, hogy azt hiszi a Trump, hogy a Mac-it róla nevezték el?
2: Én nem tudom, de...
1: Az a Donald, nem az a Donald.
2: Azért ad az egészségnek is egy pofon, mert mindez elfogyaszt 12 diétás kólát per nap.
3: De ne idegesíts.
1: Mert jó, de azt tudjuk.
2: Az jó, az egészséges.
1: Hogy ez megöli ő szerinte legalábbis a rákos sejteket.
2: Uh-huh. Igen, mert ugye a fűnek is árt, akkor biztos a rákot is megöli bennünk. Ennyi erővel ihatna sósavat. Tehát, hogy az is kinyírja a rákot.
3: Ez az orvosát megkérdezném, hogy ugyan ez a véleményed?
2: De várjál, ma még tovább, mondja nyugodtan.
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy én bemutatnám őket egymásnak a Sobert Norbival.
2: Nincs vége, nincs vége. Azt hinnéd, hogy ennél lejjebb nem tudunk menni, de tudunk. Persze, hogy tudunk. Itt van a Republikánus Nemzeti Bizottság egykori vezetője, aki elmondta, hogy egyébként hasonló mennyiségeket evett a kampány során is. Ott is megvolt ez a halburger, a sült krumpli, a sajtos McRoyal és a Big Mac egymás után. És azt mondja, hogy az ő egészségügyi állapota teljesen jó, de a környezetében megállapították, hogy már azért több kérdőjel felmerül, mert egyes beszámolók szerint gyakran elalszik a megbeszéléseken, és rendszeresen jelennek meg zúzódások a kezén.
3: Jézusom.
1: Egyébként az utóbbiról én is láttam cikkeket, és ott találgatták, hogy ezeknek mi lehet az oka. Hát az, hogy ilyen megbeszéléseken elalszik, figyelj, azokon lehet, hogy én is elaludnék, mert amilyen izgalmasak lehetnek, gyanítom.
2: De ez eddig Bidennek volt a védjegye.
3: Igen.
1: Jó, bánom, bármikor bárha elaludt, ezt tudtuk. Nem, de gyerekek, tehát, hogy én elhiszem, hogy hát amerikai. Tudjuk jól, hogy azért Amerikában úgy étkeznek, ahogy. De nem biztos, hogy ezt azért feltétlenül ilyen szinten kellene propagálni, mert ő szerintem nem gondolja végig ezeket a dolgokat. Ő látja a világot valahogy, és ezt ő így bátran
2: meg
1: elmondja.
2: Meg őszinte, tehát ez tényleg így van. Tehát nem szépít rajta, nem változtat rajta, hanem megteszi, amit megtehet egy elnök. És hogyha bárki belekötne, hogy de ez így nem egészséges, hát izé. Miért ne vihetne be 2500 kalóriát vacsorára, hogyha fontos neki a mozgás? És erről is kifejtette a véleményét. Saját bevallása szerint napi egy percet edz, ha ideje engedi.
1: Viszont szokott golfozni, ott meg sokat sétál.
2: Percet edz.
3: És abban mi fér bele?
2: Nem tudom.
3: Egy négy ütemű fekvőtámasz?
2: Igen, itt mondták, hogy valószínűleg nagy túrákat tud teljesíteni, mert hogy a golfban sokat sétál, és gyakran nem használ golfkocsit.
1: Amúgy ott tényleg lehet sokat sétálni, tehát hogy az egy ilyen kisebb kardioedzésnek megteszi, mondjuk a napi egy perc, az, hát tudjuk jó, hogy sok férfinak sok mindenre elég, de hogy így nem feltétlenül testmozgásilag nem feltétlenül elegendő, bár még mindig egy perccel felülmúlja a Tomit, ami grafikusunkat, aki ugye napi 5 percet edz fejben.
2: Fejben. Ő fejben edz, elképzeli a dolgokat, mert múltkor is megkérdeztem, hogy hány felülésnél tartasz, hogy a hót, és soha. De gondoljatok bele, egy perc testmozgásban mi fér bele? Tehát ott be kell melegíteni, le kell vezetni, a kettő között gyakorlat, átmozgatni mindent. Hogy nézhet ki, mert ő ezt komolyan mondja, tehát ahogyan a hamburgert is, azt is, hogy na most van egy percem, azt edzésre szánom.
1: Ő nem melegít be, tehát neki nincs szüksége. Így van.
2: És ez milyen, ez ilyen karkörzés volt ez, amit sose tudtam, amikor a két különböző irányba kellett a két kart körözni, ilyenek?
1: Hát azt lehet, hogy ő se tudja.
2: Vagy indián ugrál a fehérházban?
1: Na azt el tudom képzelni, látod. Az vicces lehet.
3: Azt megnézném, ahogy lobogna az a 300 haja ott fönn.
1: Indián szögdelésbe körbe megy a fehérházban.
2: Milyen jó lehet itt egészségügyi miniszternek lenni? Szobabicikli? Egy perc?
1: Hát, vagy egy futópad.
3: Gyorsan.
1: Igen.
2: De milyen érdekes egyébként itt a genetikának a szerepe. Tehát Churchill sem volt ez a vitaminbomba, és ő is milyen sokáig élt, ráadásul úgy, hogy szivarozott is, alkoholt is fogyasztott, a zsíros ételeket sem vetette meg. Tehát, hogy én elhiszem, és adja Isten, hogy Trumpnak is hasonló jó a genetikája, meg mit tudom én nem kívánok rosszat senkinek, csak hogy azért, mert van egy-két ilyen kiugró, azért ne öljük már meg magunkat, mi drága nép, az Isten adta.
1: Hát igen, meg azért tényleg ezt így elmondani, hogy gyerekek, én meg is kaját eszem minden este, tehát hogy gyors étterembe. Volt egy ilyen kísérlet, nem tudom már ki volt az úriember, aki minden nap meg is kaját evett valami nagyon-nagyon sokáig, és hát valami baromi sokat hízott.
3: Igen, hát ezt akartam mondani amúgy, hogy a Trump jó, elég magas szerintem, de hogy ehhez képest, a menőhöz képest nem látszik rajta.
2: De egyébként még ha jó is a fizikuma, meg a genetikája, meg minden, ha nem ezeket enni, akkor valószínűleg még tovább húzná, vagy még egészségesebb lehetne, és azt nézem, hogy ez a 2500 kalória, amit ő vacsira benyom, ez hát nagyjából ilyen 3000 körüli lenne a férfiaknak a napi adag, olyan 2000-nél kicsit több a női napi adag, és ez gyakorlatilag nála egy vacsiból megvan.
1: Mm-hmm. Azt lenne jó tudni, hogy mit eszik reggelire, meg mit eszik ebédre, és akkor úgy nagyjából össze tudod rakni, meg hogy de hát mellette, hogyha megiszik 12 light kólát, vagy zero kólát, nem tudom, melyiket preferálja.
2: Az jó.
1: Hát a zero kóla az még hagyján is, de nyilván valamit eszik reggelire, valamit eszik ebédre is, esetleg délután még elnasizgat, szóval azért az úgy erős.
3: Vagy pedig csak a kólát iszta, és nem eszik egész nap.
2: Szerintetek van a Fehérházban Meki? Ki kell onnan jönni? És aki kell jönni, hova megy? És hogyha kimegy, akkor az mennyire lesz meleg, meg friss, mire bejön?
3: Szerintem azt beviszik.
2: Máshol sztárséf van itt meg, Ronald McDonaldot a konyhában áll, és csinálja a cheeseburgert, vagy hogy?
1: Szerintem van rá külön ember, aki uh-huh. minden egyes nap elmegy, és elhozza az ő rendelését.
2: Vajon gyűjti a pontokat? Figyeljetek, én végeztem egy kis kutatást, mert hogy egy ilyen cikket felolvasni bárki tud, de egy világszintű kutatást elvégezni arról, hogy kik a legegészségtelenebb celebek, na azt már kevesebben. És van egy listám, hogy kik azok, akik Donald Trumphoz hasonlóan érdekes példát mutathatnak az embereknek. Itt van rögtön a listának az élén második legegészségtelenebbnek Ozzy Osbourne. Ő egyébként legendás a rendszertelenül étkezett, chips, édességek, gyors éttermek és rengeteg cukorka naponta szerepelt az étrendjén. Azért ez is furcsa, hogy cukros nasikat tol Ozzy Osbourne, nem? Tehát, hogy az olyan nem oldal helyes nekem.
1: Hát ő szerintem mindent is tolt.
2: Igen. Ha azt mondod, hogy ez a legkevesebb, amivel ártott magának?
1: Így van, igen.
2: Jó, akkor várjál, Elvis Presley. Hát ott a hírhet kedvence, a mogyoróvajas banános békönös szendvics.
3: Igen.
2: Kemény, nem?
1: Amúgy ez jól hangzik szerintem.
3: Igen. Azért megenni az ember.
2: És gyakran evett déli fogásokat, tehát kvázi ebédet éjszaka lassulásként.
1: Jó, hát egy jó töltött káposzta, ezt mi magyarok tudjuk a legjobban. Az jó reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára, az éjszaka közepén, bármikor.
2: Jó, ez igaz. Akiről nem gondoltam volna, pedig állítólag sokat nyilatkozik róla, de ezek engem elkerültek. Képzeljétek el, Mariah Carey rengeteg junk foodot eszik, és késő este nassol. All I Want for Christmas. Na mi van?
1: Jó, de hát figyelj, azért Mariah Carey mindig volt mit fogni, sose volt túlsúlyos, meg ilyenek, de úgy azért sose volt az a nátszál karcsú típus.
2: Aztán Ed Sheeran mielőtt kicsapta magát ilyen izmos gyerekké, azelőtt rengeteg csirkeszárnyat, pizzát és sört fogyasztott. A pizzát úgy ette, mint ahogyan én az ételeket, hogy kvázi tejfölel és sajta leöntöm, csak ő Heinz ketchupot nyomott rá rengeteget, annyit, hogy magára is tetoválta a ketchupnak a logóját.
3: Jézusom.
1: Jó, hát gondolom most már egy ideje ingyen kapja.
3: Vagy úgy élete végig.
2: Egyébként szerintem most már nem is nyomhatja, én azt gondolom. Akkor itt van a Motorhead frontembere, azt mondja, hogy ő főleg whisky kólán és gyors ételeken élt, és azt hiszem, hogy róla mondta, de nem vagyok benne biztos, Lenny Kilmisterről, Tommy, hogy ő volt az, akinek mondták, hogy egészségesebb dolgokra kell átállni, és a whisky kólát lecserélte vodka narancsra, mert hogy a narancsli egészséges.
3: Köszönöm.
1: Ugye ismertem jó néhány magyar zenészt, akik hasonló életmód folytattak, tehát, hogy a whisky kóla meg a gyors kaják. Kitty pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitty nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
3: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
2: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlita, mi az teraszra, hogy lásd őket, most meg sportolókat nézel.
3: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
1: Galampornó utána.
3: Igen.
1: A sportoló lányok, egyébként nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
3: Igazából miattad néztem meg ezt a cikket.
2: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
3: Hát kajak,
2: kézi,
3: vívás,
1: úszó
3: nem,
1: is volt ott.
3: Ugye a Judit, a Curtisnek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek?
2: Hát van? Csak, hogy mik a legszexibb sportok?
3: Ugye úszók vannak azért, Jakapus Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
1: Minden
3: Kardivó,
1: egyes.
3: Kardivó, ugye a Szűsúca, aki
1: hát
3: mindenki kedvence.
1: Elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
3: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
2: Persze.
3: De tényleg, hát a...
1: Én innen nem látom, én már elmúltam 40.
3: Na?
1: Ja, hát igen.
3: Hát igen.
2: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
1: Mi a kajakkenus, az meg lopátra tesz.
3: Jó.
1: Kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
2: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
1: Uh-huh. Igen.
2: Van autóversenyzőnk, az kereket old.
1: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcs utca.
2: Oké.
3: Okay. Én kérek elnézést mindenkitől így.
1: Jó, hozzuk inkább a naphírét, jó?
2: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
1: Azért az jó, az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
2: Tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
1: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh. és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, mikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
2: Aha.
1: Ja, nem.
3: Uh-huh. Hol is?
2: Hányszor van emiatt szomorú napod?
1: Ugye? Látod, legalább nem ez fog depresszióba taszítani.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, szavaztok, 2 perccel járunk fél hét után, itt a kedd, és hát megjött a kicsi lehűlés, meg pici eső, de azért a kedvünket ez nem szegi semmiképpen, szavasz Ádi.
3: Jó reggelt Roland, jó reggelt mindenkinek, ez az eső, ez bizony szerintem így még hozzá is ad a dolgokhoz, hogyha nem vagy kint éppen, hanem bentről hallgatod, figyeled. Én átjöttem egy ilyen esőfüggönyön, kb. Egy ilyen 1 kilométeres szakaszon, olyan volt, hogy alig lehetett ellátni az orromig, aztán megjöttem ide, és mennyivel jobb volt innen bentről nézni, ahogyan a fára esik rá az eső, olyan erdei hangulatom van.
2: Igen, csak hogy tudjátok, tehát hogy én a hosszú nadrágban, hosszújúban, Ádi meg rövid nadrág póló. Mondtam, hogy látom, te a naptárhoz öltöztél, nem az időjáráshoz. Erre közölt, hogy a kocsimban 24 fok volt.
3: Így, tök jó idő volt egészen ideig, én azt kell, hogy mondjam, és amúgy én most elárulok egy titkot. Neked is és minden hallgatónak. Én lábon át nem fázom.
2: Értem.
3: Én fentről, tehát hogyha fáznék, akkor fentről fáznék.
2: Aha, tehát akkor örüljek annak, hogy nem egy szál alsógatyában jössz.
3: Igen. De egyébként még eljön az az időszak is, csak az kell majd nekem is legalább a 26 fok.
2: Jó.
3: Tartósan.
2: Tehát így a nyár. Gyakorlatilag akkor fogsz úgy járni. Jó, hát legalább mondd azt rá, hogy fürdőnadrág.
3: Jó, ráfogjuk. De az az igazi klassz, tehát a fecskét nem, azt már megbeszéltük, de az az igazi klassz retro fürdőgatya, tudod, ami 2 számmal kisebb és hátul szakadt.
2: Aha, az, igen.
3: Speedo, az a márka.
2: Ahogy, az klasszik, és hozzá meg a sport, nem is tudom, a kínai papucs, tudod.
3: Az kell, igen.
2: Az a zöld vagy fekete volt a fél országnak.
3: Most gondolkozom, hogy nekem milyen színű volt. Valakinek volt a családban piros is, szerintem én voltam a fekete vagy a kék, de zöldem soha nem volt.
2: Volt, hogy zöld is, kék is, nekem fekete volt.
3: Te voltál a fekete, aha. És fürdő, vagy mi az, úszószemüveged volt valaha?
2: Meg úszósapka.
3: Azok jók. Az úszósapka intézményét soha nem értettem, tehát azt egyszerűen azt nem tudom hova tenni, és a mai napig egy csomó medencébe kötelező.
2: Az még hagyján, de várjál, mert amikor el kell menned, és venned kell a kislányodnak úszósapkát. Hosszú haj, tudod. És ráadásul olyan, hogy az lehetőleg ugye ne is eressz át, úgy feltétlenül a vizet, vagy olyan sokat ne eresszen át.
3: Olyan
2: de most
3: van.
2: Már van, ha hát hallod, hát már annyi féle van, tehát hogy nem az van, mint régen, hogy bevész, úszósapka, oké, úszósapka, milyen van? Hát kész vagy nem? Tehát, hogy ebből lehet választani. Nem, most már nagyon sok féle van, de aztán sikerült azt kiválasztanom. Mondjuk kértem telefonos segítséget az asszonytól, azért biztosra mentem, meg még gyorsan rá is googliztam, tehát azért így, de hogy sikerült olyat választani, ami jó.
3: Ja, tudom, ezek az asszonyos sapkák, nem? Amilyen tömörgumi olyan anyagból van, mint a konyhában a kesztyű.
2: Hát azt nem tudom, hogy a konyhában a kesztyű. Azt nem tudom. Én ezt nem vágom, de hogy ilyen tömörgumi, igen.
3: Nekem úszósapkából olyan volt, amiben ilyen, hát pufi gyerek is voltam amúgy, de ilyen 80-as évekbeli erőemelőnek tűntem, és középen volt rajta egy csík, egy kék csík, szélén fekete, és rá volt írva, hogy aréna.
2: Hát az klasszikus, persze. Hát ez megint volt. Csak. De mindenki látja a lelki szemei előtt. Sajnos.
3: Igen. De az úszószemüvegből volt egy nagyon jó, arra emlékszem, viszont volt sok rossz is, de azt valahogy én tényleg jó úszó voltam. Ha valamilyen sportban jó voltam, az ez volt. De azt valahogy soha nem tudtam megcsinálni, hogy az úszószemüvegem A. vagy ne párásodjon be, B. vagy ne folyjon be a víz.
2: Á, hát az fizikai képtelenség. Tehát szerintem azt az úszószemüveget még nem találták föl, ami alá nem folyik be a víz. Ez biztos vagyok benne, hogy ilyen nincsen.
3: Igen, és akkor voltak ilyen kis nagy titkok, hogy mert így próbáltam fejtegetni az úszás minden fortéját, hogy nagyon kis vizet be kell engedni, és akkor az tisztítsa.
2: Tisztítsa?
3: Igen, de az volt ott is, hogy a víz miatt meg aztán bepárásodott, meg a klóros víz ment a szemembe, amit amúgy is rosszul bírok, tehát ez nekem soha nem működött.
2: Hát már eleve ugye a klór szag, tehát hogy én nem tudom, hogy ki az ember, van-e olyan ember, aki ezt egyáltalán kedveli?
3: Erre egyszer rovatot építünk. Most felcsillant a szemem nagyon durván. Képzeld el, a Nyerki Tomi bedobott egy gondolatot, nyilván ezeket a tudományos, mély, intelligens dolgokat, ezeket ő hozza, és én azóta utána néztem egy úszoda technikusnál, utána kérdeztem, és tényleg igaz, tehát ez nem kamu. A vízbe kerülő klórnak a strandokon, a medencékben nincs szaga. Onnantól lesz szaga, hogyha belepisil valaki. Mert az a szag attól képződik, hogy a pisit oldja. Tehát gyakorlatilag, ha klórszag van egy úszodában, és minél inkább az van, annál inkább pisiltek bele a medencébe, amiben belemész.
2: Ebben most az a szomorú, tudod, hogy nekem az jut eszembe, hogy volt olyan, nem mondok direkt helyet, voltunk wellnesselni, és a jacuzzinak volt olyan brutál klórszaga, de tényleg, gyerekek, nem, tényleg.
3: Ott hamarabb eléred a 80%-os vízelet tartalmat, nem? De azért csak mennyi 500 liter.
2: És ahogy bugyogott, tudod, és így, hallod, tudod, hogy tudtam ülni a jacuzziban? Most az a baj, hogy ezt a hallgatók nem látják, de hogy így.
3: Fölfele fej, föl a fejjel.
2: Tehát, hogy azt képzeljétek, opá, várjátok, már le is fejeltem így hirtelen a mikrofon, tehát azt képzeljétek el, hogy nézed a plafont, de hogy brutálisan, és így a végén már nyakam fájt, hogy annyira hátra kellett hajlítani a fejemet, vagy hajtani, mert hogy ahogy bugyogott a jacuzzi, ez a brutál klórszag, meg az egész, az úgy jött föl, és marta a szememet.
3: Hát igen, mert neked hamarabb beleérezhet.
2: Ja, hát az biztos, tehát én lejjebb vagyok így fejileg. Szóval most képzeld el, hogy ha normálisan ültem, akkor sírtam, mert akkor annyira marta a szemmet a klór. Ha meg élvezni akartam, akkor meg így hátra csaptam a fejemet, ez bámultam a plafont. Elég hülye szitu.
3: De most az előző tudományos tény tükrében, akkor tudod, miért volt ilyen szag? Összeraktad? Uh-huh. Jó, hát, oké, rendben.
2: Nem kellett volna, hogy belepisíjek a jacuzziba, vagy
3: erre? Te már az izé voltál az ékszer, mi az a csaj kezén, vagy a habatorta tetején, vagy a cseresznye az üdítő koktél tetején.
2: Vagy a haba csaj kezén, nem? Nekem az a kombó is tetszik.
3: De csak azon gondolkozom, hogy az nem volt neked gyanús, hogy 34 fokra volt állítva, de 36 fokos volt a víz?
2: Hát úgy élveztem, kellemes volt. Meg picit sárgás, hát mit zavar?
3: De ez nagyon durva egyébként, ez a tény, vagy ez az információ. Tehát azóta egészen másképpen szagolok bele egy uszodába.
2: De ez biztos?
3: Ez biztos.
2: Kár. Szomorú vagyok.
3: És vannak mindenféle kutatások, megnézték, hogy milyen szag hány liter minél van. Tehát, hogy erre felépítettek egy ilyen tudományos kutatást, egyszer majd megcsináljuk.
2: Mm. Az is jó meló lehetett. Mi a foglalkozásod? Pisit kutatok.
3: Vizeletkutató, strandológus. Hát megyünk nyáron majd strandturnére, nem? Ha tudunk kísérletezni.
2: Hát, ahogy érzed végül is, erről a játékra nem gondoltam, de ki tudja.
3: Jó, lehet, én sem gondoltam, is. Hogy ma reggel erről beszélgetünk, de hát, tetszik.
2: Figyelj, láttam valami, de cikket hoztak le róla valamelyik, az kétfarkú kutyás politikus, vagy ex-politikus, vagy nem tudom, azt nem láttad?
3: Nem.
2: Hogy kiposztolta a saját vizeletét valami kis műanyag izébe, hogy az leáztatja a kulcsról, nem tudom micsodát, és azt úgy érezte, ki kell posztolni.
3: Na. És hát azóta rendelhető?
2: Azt nem tudom. De hogy ez, na ilyenek vannak, kérem szépen.
3: Jó, nézzük meg, mi van az utakon, mert még mélyebbre süllyedünk. Buenos Morgan írja nekünk Zsolt, M1 Pestől Tatabányaig jól járható, Bicskétől esik az eső, vizes az út, csak óvatosan.
2: Köszönjük szépen, már Gyulánk is jelentkezett, ugye? Igen, jelentkezett, M1-en Tata Herceghalom vonalon telített sávok, nyugodt haladás, Tatabánya térségében vizes útszakasz, esik az eső, így óvatosan, a poros út ilyenkor nyálkás lesz és csúszik. Na, hát ez az igazán pontos helyzetjelentés, mikor már az esetleges következményekre is felhívjuk a figyelmet.
3: Telített utak és zsírsavak. Jó, ma lehűl a levegő amúgy? Nagyon, azt mondod, ma elérjük az alját, ennek a valaminek 12 fok van most. Igen, tehát ma 17-es lesz a csúcs, és holnaptól mászunk megint fölfelé majd. Esni fog az eső a világ 80%-án.
2: De hogy a 17 az ráadásul nem is itt lesz szerintem, hanem inkább keleten, tehát itt felénk ilyen 14-et jeleztek, de délután lehet, hogy még annyi se.
3: Az Apple szerint 16.
2: Hát jó van, mert...
3: Kaliforniából minden szebb, vagy mi?
2: Ott megveszed a plusz 2-3 fokot is, érted? Tehát, hogy az hozzátartozik a brenddel kapcsolatos felárhoz, hogy értem. Még akkor pozitívabbat mutatnak. Ennyi.
3: Értem. Szép jó reggelt nektek, itt van Mónika, úgy sokan vagytok, jó reggelt mindenkinek, és itt vannak a témák is. Van rá időnk, vagy majd a zene után?
2: Hát figyelj, zenélgessünk, és akkor utána visszajövünk, aztán gyorsan elsoroljuk, hogy mi minden vár rátok. Egy biztos, a Magból slágerjátékunk ma is folytatódik.
0: Ha ezt hallod, akkor...

Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden... Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától.

0: kalandvágy.
1: Tehát, hogy
2: a hölgy részéről azt gondolod, hogy ő hogy, egy,
0: szerintem
2: egy
0: ott kalandvágy. Tehát neki szerintem fontos.
2: Aha, hát igen.
0: Ki az, aki egy pisztolyt magára tetovál?
2: Hát miért ne?
1: Petrán, nem tudnád elképzelni, hogy
0: egy
1: ilyet magára varrosson?
0: Mit a feleségeden?
1: Nem, úgy nem.
0: Hát Andi simán csak valami nagyobbat.
2: Egy ilyen izét.
1: Egy
2: gépfegyvert.
0: Igen, és
2: gépfegyvert.
0: Hátára még a töltényt is. Pottár, hogy az is meglegyen.
2: Nem, én hogyha tetováltatnék magamra fegyvert, az Colt lenne. De nem fogok. Nincs ilyen tervem egyelőre. Hát figyelj.
1: Na, próbáljunk meg valami fontossági sorrendet találni.
2: Hát figyelj, szerintem a humorérzék intelligencia az lenne. Én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
1: Mi a második?
2: Nem tudom, megjelenés.
0: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
2: Tehát, kettőt ki kell dobnod?
0: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
2: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobnám, mert
0: jó,
2: az annyira
0: nem. Akkor mindig
2: nem.
0: Tudod, hogy mi van?
2: Hűha.
0: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
1: Hát ebből egyet se akar kidobni.
2: Nem, ebből
0: a megjelenés testtartás lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett. De amúgy jó a humora.
1: Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
2: Ezek szerintem fontosak azért.
0: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
2: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
0: A dominancia, nem?
2: Hát, talán az lenne az utolsó helyen, de...
0: Az már benne van a megjelenés és testtartásban, nem? Tehát, hogy ott valami már jön.
2: Akkor azt hozzuk össze?
0: Hát szerintem...
2: És akkor megmarad a három, nem?
0: És szerinted kimaradt valami?
2: Megjelenés, dominancia, rakjuk akkor úgy össze.
0: Aha.
2: És akkor, igen, a humorérzék intelligencia marad, meg az érzelmi stabilitás.
0: Valami kimaradt?
2: Mi?
0: A vonzóság szempontjából. Tehát valami eszedbe jut még, ami ezen a listán nincsen rajta?
1: Én tudnék egyet, ami kicsit olyan megfoghatatlan, de valahol meg az összessel összekapcsolódik. Ez a kisugárzás.
2: Uh-huh.
1: Mert nagyjából ez az, ami egyébként szerintem elárulja férfinál is, de nőnél is, például akár ezt a dominanciát, akár mondjuk az érzelmi dolgokat, az talán
2: azt
1: kevésbé,
2: annyira,
1: azt nem annyira, de úgy összességében az intelligenciát, a humorérzéket, hogy mennyire magabiztos, hogy mennyire tűnik úgymond dominánsnak, tehát ezeket viszont elárulja, és van olyan, amikor nem tudod megfejteni miért, de valami viszonyogsz valakitől, mert egyszerűen olyan a kisugárzása. Pedig lehet, hogy csinos, lehet, hogy egyébként magabiztos, de azt érzed valahogy, hogy nem jó érzés a közelében lenni. Uh-huh. Vagy éppenséggel
2: vagy
1: fordítva.
2: Igen, igen.
0: És azon gondolkozom egyébként, hogy nőkre áthúzható ez a dolog, vagy sem, de valószínűleg a mi agyunk ennél egyszerűbb.
1: Szerintem amúgy áthúzható. Legalábbis számomra például a humorérzék az mindig kifejezetten fontos volt. Egy hosszú távú kapcsolatnál meg az érzelmi stabilitás és az empátia az nagyon fontos. Férfiban, nőben egyaránt különben nem tud működni.
0: Talán még fontosabb is.
1: Egyébként igen, én is ezt gondolom. Az, hogy mondjuk magabiztos mennyire legyen, az inkább valóban ilyen férfi vonás. Tehát egy nőnél az szerintem kevésbé
2: meg
1: fontos.
2: Meg az talán nálatok szerintem még riasztó is, nem? Inkább.
1: Hát már akinél, figyelj, vannak pasik, hát, akik megriadnak egy magabiztos nőtől.
2: A pasiknak a többségénél szerintem. Tehát, hogy kevesebb az a pasi, akinek ez szimpatikus, hogyha egy nő magabiztos, mert van véleménye.
1: Ez egy jó szűrő, hogy a férfi mennyire magabiztos, mert ha egy pasi igazán magabiztos, hát, ő nem fog megijedni egy magabiztos nőtől.
0: Roland, neked szerinted ebből az ötből melyikben kéne leginkább fejlődnöd?
1: Hát, figyelj, a testtartás megjelenés abban biztos, de ezt cseszhetem.
0: Igen, az intelligencia egy idő után nem fejleszthető. Tehát ez már csak hanyatlik. De ez nálad adott, de most magamat rettentem.
1: De én csak ott veszíteni fogok, igen. Aha. Hát figyelj, egyébként szerintem nálam humorérzék, intelligencia, meg mondjuk a magabiztosság, az biztos, hogy megvan. Érzelmileg is én azt gondolom, hogy nem, tehát én azért meghaladom a szobanövényt mondjuk kettővel.
0: Igen. Az a jó, hogy én is a megjelenés testtartást hoznám, és valószínűleg abban viszont lehet fejleszteni, nem? Mert most az, hogy legyen holnaptól jobb a humorérzéked, az olyan necces, vagy az, hogy tegyük azt a dominanciát, ott fokoz, jó lehet tenni dolgokat, de milyen áron. De hogy ez a megjelenés testtartás, ez fejleszthető, úgyhogy
2: hát
0: tréning
2: azon
0: holnaptól.
2: Igen, azon lehet.
0: Húzd ki magad.
1: Igen, úgyhogy kihúzz magunkat, diéta, gyúrás, nem? Tehát igazából ezt tudod tenni.
0: Jó.
2: Megöltözködés.
1: Na igen, és erről nem esett szó, mert hogy látszólag ilyen felületes dolog, de az, hogy például öltözködj igényesen, és igen. Ez stílustól független, az szerintem egy alapkitétel.
2: Igen, én például nem tudom, de nagyon sok férfi mászkál például ebben a céges ruháikban. Tehát én attól ki vagyok sokszor.
0: Rendőrök?
2: Hogy nem, hanem, a, hanem hogy úgy... Nem, hanem a koszos munkás ruhá.

0: ruhában mászkálnak, érted, az asszonnyal a boltba. Tehát, hogy ez, mert hogyha rendes, tiszta van rajta, tiszta munkásruha, akkor azt mondom, hogy jó van.
1: Érted? Vagy a céges pólókra vagy gondolsz még, nem?
0: Hát, akár, de hogy az, hogy koszos, tehát, hogy a koszosban.
1: Jó, ha melóból jön, az más. Tehát, mert ha hát meló után ugrik be boltba, az, azzal szerintem, hogy semmi gond nincsen.
2: Hogyha sárból jön, az nem más?
1: Most mi van?
2: Hát, hogy hogy melóból jön, ez egy dolog, de most érted, nem tett arról sem, hogyha tegyük azt, belelépett egy pocsolyába és saras.
1: Hát persze.
2: Úgy érted, hogy látszik benne az igénytelenség?
0: Igen, úgy, igen.
2: Ilyet sokat látsz?
0: Szoktam látni, igen.
2: De érdekes. Igen. Nem jártam ilyen szemmel, vagy nem nézegettem. Én a melegítő nadrágokon vagyok kiakadva.
1: Pláne a susogó sondán, az talán annyira nem divat.
0: Ja, már annyira nem divat már, de azért...
1: De a melegítő az megvan, bár abból is van azért az igényesebb fajta, amin úgy látszik.
0: De igen, de ha igényesen vagy felöltözve melegítőben, akkor az is látszik, érted, hogy tiszta vagy, ápolt vagy, stb. Tehát az látszik akkor is. Tehát itt az a lényeg, hogy nézzél ki normálisan, és ne úgy, mintha a kutya szájából rángattad volna ki azt a melegítőt például. Tehát nincs semmi baj a melegítővel, szerintem se nőnél, se férfinál, csak nézzen ki igényesen.
2: Na hát a munkaruhások, öltözzetek át. Ma erre kérünk benneteket.
1: Ha Andival szeretnétek randizni mindenképpen.
2: Igen, és hogyha meg tudjátok írni nekünk, hogy szerintetek mitől vonzó egy férfi, tegyétek meg. Gyula írhatsz, Zsolt írhatsz, de nőket várunk elsősorban. 0-20-97-8-97-85. Forra!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
3: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, ördöge van piknik terasz.
3: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
4: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathelyen. Az EU segíti a hantavírus járvány megelőzését célzó európai válaszlépések összehangolását. Járdafelújítási munkálatok kezdődnek Esztergomban az Arany János utcában. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Megkezdődött Szombathelyen az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte a város polgármestere a közösségi oldalán hétfőn. Nemény András a bejegyzésében kiemelte, a felsorolt utcákban kedre, azaz a mai napra valószínűleg már végeznek a munkálatokkal. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez igényelni fogják a kormányzati forrást. Hozzáfűzte, vizsgálják az egészségkárosító hatást gyorsan megszüntető további biztonságos megoldásokat, és ezek közül az egyik a locsolás kálciumkloriddal, ami bizonyítottan alkalmas a hatékony és tartós pormentesítésre. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Közleményében az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Kiemelték, a koordináció folyamatosan zajlik az uniós polgári védelmi mechanizmus munkacsoportjának napi üléseivel, az egészségügyi biztonsági bizottsággal, valamint célzott többoldalú kapcsolatfelvételek révén. Esztergomban az Arany János utcában, a Kossuth Lajos utca és a Simor János utca közötti szakaszán járdafelújítási munkálatok kezdődnek a mai napon. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át a jelzett útszakaszon teljes útzár lép életbe, amely érinti az északi oldali járdát is. A lezárás munkanapokon 8 és 17 óra között lesz érvényben, kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. Május 16-án folytatódik a Nemzetközi Erős Emberek versenysorozata, ezúttal Tatán ifjabb Fekete László világbajnokkal. Az erőemelő versenyszámok megtekintése ingyenes, a helyszín a Günther Aréna városi sportcsarna.
0: Időjárás.
1: Ma a nap ugyan néha előbukkanhat, főleg a délutáni órákban, ám zömében erősen felhős, borult idő lesz. A nap folyamán többször lehet számítani eső, zápor kialakulására is. 14 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Vidámság, jó kedv!
3: Hello!
2: Továbbra is. Na, szevasztok! Ez itt még mindig a Buenos Morgen. Gyorsan mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-esen a helyzet változatlan. Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon araszolva haladnak a járművek, úgyhogy személyautóval mindenképpen az átterelt belső sávot használjátok. A szokásos mértékű egyébként a torlódás, viszont mindenhol máshol a megyében elvileg rend van. Azt látom, hogy Tatán azért igen jelentős a forgalom a Május 1 úton. Esztergom belvárosa is forgalmas. Komárom tűnik talán a legnyugisabbnak. Ebben az órában, ahogy ígértük, jön a Magból sláger játékunk. Füleljetek nagyon, egy előadónak hozzuk az első nagy sikerét, vagy legalábbis az egyik első nagy sikerét, és egy aktuális slágerét is. Úgyhogy ha kiszúrjátok, hogy melyik előadótól hozunk kettő dalt is ebben az órában, akkor az ő nevét küldjétek el, meg persze a sajátotokat SMS-ben vagy Viberen 0620 978 97 85-ös, ezzel pedig nyerhettek mégpedig egy 15 000 forint mintos utalványt az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából.
3: 12 fok van, 16 lehet, szorványosan esik, most nálunk pont nem, de egyébként, hogyha bent vagy és kinézel, akkor nem csak a földnek tesz jót, hanem a lelkednek a helyzet, ami most főleg kell néhány hallgatónak, mert Andi kicsapta a biztosítékot.
2: Egy picit, igen, legalábbis egy hallgatónál biztos.
3: De nem baj, nem baj, tehát az jó, hogyha reakciót váltunk ki, meg hogyha megismeritek, hogy tényleg milyen Andi.
2: Nem. Andi belőlünk is néha ilyen reakciót lát ki.
3: Nem.
2: Szeretjük.
3: Annyit csak akarnék hozzátenni, hogy Andinak nem azzal van baja, aki kétkezi munkát végez, hanem azzal, aki igénytelenül öltözködik, vagy igénytelen ruházatban megjelenik utána valahol.
2: Igen, és szerintem, hogy a munkásruha az csak egy ilyen hát példa volt, tehát hogy őt effektíve az zavarja, függetlenül attól, hogy munkásruha, vagy nem munkásruha, vagy melegítő, vagy bármi, hogyha az egyébként koszos, vagy igénytelen megjelenéssel bír, csak hát nem biztos, hogy ezt a legjobban fejezte ki. Na mindegy, de várjál, mert egyébként beolvassuk ezeket is. Tehát,
3: persze, milyenek vagyunk.
2: Nyilván ez is jöhet. Jó reggelt, a munkásruha nem szégyen, egyébként abszolút egyetértek veled, és a koszos ruha sem, ha munkából jössz el. Akkor egyébként igen, pont ezt mondtam én is, hogyha melóból megy hazafele a munkás ember, akkor nyilván úgy fog bemenni, festékfoltosan, stb.
3: Miért ne ugorhasson be egy sajtért?
2: Bárhova beugorhat, abszolút. Bárhova. Menj el dolgozni építőiparba, és meglátod, hogy tiszta leszel vagy sem, honnan szalasztottátok ezt az észkombány nőt a műsorba.
3: Na mondjuk Andi beállna az építőiparba, ott leállna a meló. Szerintem. Igen. De igen, értem, de annyit tegyünk hozzá, hogy Andit ugyanúgy zavarná a nem tudom, valamelyik felsővezető politikus diplomata, nem tudom mi, hogyha lucskos ingben érkezne oda. Tehát, hogy itt nem a ruha mienségén volt a hangsúly, hanem a koszán.
2: Azt írta még egyébként ez a drága hallgató, bár nem írta alá az üzenetet, hogy ezzel a kedves, hogy lenézte a munkásokat. Szerintem nem ez volt a célja. Azt mondja, hogy...
3: De köszi, hogy velünk vagy.
2: Szerintem egy férfi legyen ápolt, figyelmes és megértő. Ezt írta nekünk Ildikó. Na, aztán Csaba üzenete. Sziasztok, ma belehallgattam a rádióadásba. Mitől vonzó egy férfi téma? Ez volt Porondon valóban. És itt szóba került, hogy egy férfi a koszos munkásruhában megy boltba, az gáz. Vannak, akik munkájukból adódóan eléggé koszosak délutánra, és nincs idejük öltözködni, ennek oka a mai rohanó világ. Szerintem mindenki olyan, amilyen, úgy öltözködik, ahogy tud, ha nem tetszik, elfordulok. Az a gáz a mai világban, aki nem akar dolgozni, hanem várja a csodát otthon bedrogozva. Hát most a bedrogozva az megint egy más kérdés, de egyébként egyetértek veled, az a gáz nem az, aki koszos munkásruhában megy be a boltba. Mondjuk igen, tehát ha már választani kell, hogy koszos munkásruha vagy egy léhűtő, akkor nyilván, de mondom, itt ezt nagyjából megpróbáltuk helyre rakni, hogy mi volt Andi szempontjából a lényeg.
3: Szerintem maga a koszos munkaruha az sokaknak ilyen értelemben imponálhat is. Sőt, én nagyon felnézek a kétkezi munkásokra, és sokszor azt gondolom, hogy ott valami kisiklott. Tehát, hogyha megnézed, hogy egy jó ácsnak, egy asztalosnak, egy autószerelőnek, egy festőnek mennyi dolga van, mennyi munkája van, meg ott van az a mém is, amikor valakit feleltet a tanár, és akkor leszúrja, hogy jaj, hogyha ilyen hülye leszel, akkor neked majd földmunkásnak kell lenned, és akkor ott van egy másik kép, hogy 10 évvel később, és akkor a tanár már idősen hívja a földmunkást, hogy rakjon rendet a kertjében, és akkor visszaszól, hogy oké, 500 000 lesz, és 2 hónap múlva érek rá. Tehát, hogy...
2: De mi siklott ki? Tehát az siklott ki, hogy sokan lenézik ezeket az embereket, így érted?
3: Az én életem siklott ki, hogy nem erre indultam el.
2: Ja, értem. Tehát, hogy ez ebben nagyobb jövőt látsz manapság?
3: Szerintem egyébként egyre nagyobb jövő van benne, nem lenézve azokat, akik mondjuk tovább tanulnak, és az intelligencia fejlesztésre fekszenek rá, de tisztelve azokat a munkásokat, akik szerintem sokszor sokkal intelligensebbek, mint akik ilyen könyvmolyok, és meg tudnak csinálni olyan dolgokat, amik egyébként nekem fontosak, és tök fontosak szerintem az emberiségnek, és egyre kevesebben vannak ők.
2: Egyébként jó szakemberből hiány van, ez ugye most már azért x éve tudjuk, és hát pontosan ezért egyébként a jó szakemberek jól meg is tudnak élni.
3: Hát meg az, tudod, hogy amikor én otthon valamit megbütykölök, és mondjuk szarul tudom csinálni, de büszke vagyok, hogy valamit alkottam, valami létrejött, valami ott van, amit nézek, és tetszik. Képzeld el, ha ezt jól tudnám csinálni.
2: Ez menő lenne, igen. Nem, egyébként tényleg az van, hogy, és ez szerintem pedagógusoktól egy nettó baromság, és ilyet én is hallottam régen, nem fogom megnevezni az illető pedagógust, de volt olyan, aki például rendszeresen azzal példálózott, hogy majd, hogyha ha nem tanulsz, akkor ez vagy az, akkor pontosan ilyen kétkezi munkák várnak rád, miközben egyébként sokan kétkezi munkából milliószor jobban meg tudnak élni, mint adott esetben néhány úgymond értelmiségi, és ezt most értsétek jól, tehát, hogy milyen különbséget teszek, szóval a jó szakmunkást, a jó munkás embert, a jó szakembert meg kell becsülni.
3: Igen. Egyébként, hogyha választanod kéne valami kétkezit, akkor te mit csinálnál szívesen?
2: Én annyira béna vagyok, az a baj, hogy...
3: Tudod, mit tudnál? Tudnál ilyen csőgörényezni. Tudnál ilyen nem szippantos kocsi az, hanem amelyik a dugulásokat hárítja, egy beengedi azt a több méteres drótot. Látod, már verbálisan is jó vagyok benne.
2: Vízvezetékszerelő és dugulás elhárítás.
3: Szerintem olyat tudnál csinálni.
2: Azt mondod?
3: Aha, én... Hát, lennék-e festő? Az a baj, az büdös, de ott lehet rádiót hallgatni, tehát legalább a rádió másik oldalán lehetnék.
2: Én béna lennék, tehát az biztos, hogy fú, te úgy irigylem azokat, akik ilyen gyönyörűen ki tudnak festeni egy szobát. Te csináltál már ilyet, te nemrég festettél, azt tudom.
3: Igen, de olyan szó-szó, tehát hogy azért pénzt nem kérnék, nekem oké volt. Lennék ilyen műveletvezető, aki összehangol munkásokat. Abban szerintem jó lennék.
2: De nem neked kell csinálni két kézzel, hanem neked csak koordinálni.
3: Nem, én viszem a melóst, ügyelek rá, hogy ne piáljon reggel, és hogy csinálja meg, ami a feladata. Ez lesz a dolgom. Megiszok előle mindent, hogy ő ne ihassa meg.
2: Jó van, itt jött elő a zuga alkoholista éned.
3: Szerintem nem is annyira zuga ez. Jó, nem, gondolkozom... Hát figyelj, amit biztos nem csinálnék, azok ezek az alpinista dolgok, tehát hogy őket is nagyon tisztelem, de akik ilyen magas házaknak az ablakait mossák magasan, az biztos, attól tudja, hogy félnék. Talán még tudod, mi lennék, még ilyen plakátragasztó, az tök jó, kim van a szabadban, jó, mondjuk nem ilyen időben, de aki így fölkenni a plakátokat, az még tetszik.
2: Hát na várjál, és ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, mert ugye alapvetően, aki például építkezéseken dolgozik, ugye ő nem választhatja meg, hogy most jó idő van, akarok menni dolgozni, rossz idő van, nem megyek dolgozni. Ők ugyanúgy kell, hogy dolgozzanak nyáron a 40 fokba, télen a mínuszokban.
3: Nincsen klíma.
2: És azért ez brutális, igen, tehát hogy ilyenkor, amikor mondjuk az irodisták, vagy néha valljuk be mi is, akik itt ülünk a rádióban egy kényelmes stúdióban, panaszkodunk, hogy jaj, éppen nem megy a klíma, vagy meleg van, vagy mit tudom én, és egy picit beleképzeled magad az ő helyükbe, tudod, és akkor egyből azt érzed, hogy mennyivel jobb nekem.
3: Tudod, mi lennék nagyon szívesen? Kukás.
2: Ez minden gyereknek az álma szerintem, az, hogy kukás legyen.
3: Ráadásul ők okosak is.
2: Annak van egy olyan feelingje, gyerekként nézve, én imádtam a kukásokat, tehát hogy velem ott kellett állni az ablakban, és nyilván nem én voltam az egyetlen gyerek, hanem rengetegen voltak ilyenek, és vártuk a kukásautót, integettünk, a kukások jó fejek voltak, visszaintegettek, engem ez néhány évesen így boldoggá tett.
3: Szerintetek kik a legjobb fej kétkezi munkások? Írjátok már meg 0620 978 985, akikben így sosem csalódtok, bírjátok őket, úgy látjátok, hogy intelligensek is, és egyébként tökre tisztelitek őket.
2: Igen, aki akkor jön, amikor mondja. Szerintem jó, egyébként a legtöbb hallgató őket bírja leginkább.
3: Ebben van valami, meg tényleg abban, hogy egyre kevesebb megbízható ilyen ember érhető el. A kiszállási díjtól attól én plafonon vagyok. Tehát tényleg itt ezt már ezerszer meséltük, hogy volt olyan kollégánk, akinek a családja kihívott egy mesterembert, nem tudta megoldani a problémát, nem tudott semmit csinálni, de megpróbálta kiszámlázni a kiszállási díjat. Tehát, hogy ez szerintem felháborító, ilyen is tudnék lenni.
2: Ja, de te csak ezt csinálod.
3: Én az kimegyek elmondom, hogy hát ezt nem tudom, vagy adok egy olyan árat, amit úgyse kérnek, és aztán kiszámlázom, hogy mennyiért szálltam ki.
2: Uh-huh. Tehát te lennél az a fajta kétkezi munkás, aki a kétkezi munkát nem végezte el.
3: Nagyjából. Az a baj, itt koszos ruhát valakitől rendelnem kell, hogy utána hitelesnek tűnjek.
2: Ja, igen, hogy egyáltalán megbízzanak benned. Na, drága hallgatók, Magból slágerjáték, tessék fülelni, jó, mert hogy ebben az órában játszunk 15 000 forintos utalványatét az esztergomi Klaszker kertészeti áruda felajánlásából. Fülejetek, hogy ki lesz az előadó, akinek két dalát is lejátszuk, egy kezdeti nagy sikert, meg egy aktuális lágert. Ha ez megvan, jöhet a megfejtés. 0620 978 978 5
0: Slágerek. Forrás Rádió. Mi?

0: Baram, bam, baram. Hát így a szöveg nagy részét ebből dolták túl. Florida meg a Pitbull így együtt. Together. Ez volt ez a dal. Kendall Eat.
1: Hello.
0: Na, jönnek közben itt az üzenetek. Köszönöm, hogy felolvastátok az üzenetem. Szép napot mindenkinek. Üdvözlettel az építőiparból. Ezt ugye az előbbi SMS-re. Aztán csak ámulok, miről beszéltek. Autófényező vagyok hivatalosan. Közel 20 évig dolgoztam Németországban, Ausztriában, Hollandiában. Mellette megtanultam a szobafestés fortéjait. Rendes kuncsaft köröm volt, de dolgoztam alukohóban, bányában és kalandvágyból. Hát respect, tehát úgy gondolom, hogy akkor van érzéked ezekhez a dolgokhoz.
1: Mennyi mindenhez érthet, és közben Mónika is írt, na látjátok, az én férjem mindenhez is ért, és nem szarul csinálja, és itt azt írja, hogy nagyon büszke rá, mert hogy abban, amiben dolgozik, abban is jó, de ugyan nem ezeket a dolgokat csinálja, mégis mindent megold, festés, burkolás, autószerelés, stb. És mondtam itt Rolandnak, mikor mondta, hogy ő ezeket annyira nem tudja megcsinálni, hogy én ezeket megoldom, de pénzt nem kérnék érte, és aztán mondta Roland, hogy ő egészen másban van így.
0: Én ugyanígy vagyok a szexel. Megoldom, de azért pénzt nem kérnék érte.
1: Ezt pólóra nyomom neked, de tényleg ez egy akkora mondat. Jól van, most egy kicsit felhájpoltuk őket, nézzük meg, hogy miből ki a mi csőrünket, jó? Mert hát itt van egy dolog, ami engem nagyon régóta idegesít, és be akarom hozni ebbe a rovatba, és ez pedig nem más, mint az indokolatlan jótettek a természetvédelem címszó alatt. Onnan indulunk, hogy papír szívószál, pukkadjon meg mindenki mindenhol, aki bármit papír szívószállal elém rak. Undorító.
0: Undorító? Engem tudod, mi zavar, ami nem jó. A gyorséttermekben most már például hogy nem klasszikus műanyag kanállal adják a fagyit, hanem ilyen, az is valami újrahasznosított cuccból
1: van. Igen, a szálka a nyelvben effektus.
0: És ez nem jó.
1: Mint az orvosi pálcika, amivel megnézik a nyelven.
0: Igen.
1: A favilla.
2: Igen, de még az, ez ízes a jó egyébként.
1: Pont ez a bajom,
0: hogy szar, gyerekek, szar.
1: A favilla.
0: Szóval, hogy ezt kipróbálta valaki, hogy értem én. Nyilván, tényleg fontos a környezet, tudod,
1: de nem ennyire.
0: Persze. De hogy könyörgöm, hogy valami jobbat nem lehetne kihozni.
1: Elrudjátok a megfrizt.
2: De ilyen újrahasznosított dolgokat kellene inkább csinálni, ami ugyanúgy műanyagból van, csak újra van hasznosítva. Tehát vannak ilyenek is, tehát miért nem olyat árulnak inkább,
0: hát mert ez az.
2: Annak nem szar az íze.
0: Hát ez bűnrossz, gyerekek, bűnrossz.
1: De és a szívószál is, hogy szétfoszlik, és már jégkásában
2: ja, hát
1: is rakják.
2: Után...
1: És mindezt úgy, hogy olyan pohárban, aminek a tetején viszont műanyag van. Tehát bemész a Mekiben, műanyag van a tetején, abban elbotolhat a teknős. Én meg egyem a papírt.
0: Amúgy igaz, mert hogy az a kis pohártető, abban van legalább annyi műanyag, mint egy kis kanálban, nem?
2: Igen.
1: Hát igen, és amit Andi mond, az is tök jó irány, hogyha ezek olyan anyagokból lennének, amiket így újra felhasználsz, vagy elraksz, vagy bármi ilyesmi, az is egy jó vonal szerintem, vagy költsünk rá még 5 forinttal többet, és akkor tegnap itt elmondta nekünk a vendégünk, aki ilyen poharakat gyárt, hogy igenis lehet olyan anyagból is gyártani, ami nem árt a környezetnek, és nem lesz papíríze. Uh-huh. De mehetünk tovább, itt van a repohár intézmény. Hogy gyűlölöm? Tehát az, hogy megveszed plusz pénzért azt a vackot, nem is olcsón, aztán még a sör is legalább annyiba kerül, amit beletöltenek,
2: hát,
1: és nem az van a végén.
2: Vagy kétszer annyiba inkább.
1: És nem az van a végén, hogy fogod és visszaadod a poharat, ahogy működnie kéne, és akkor visszakapod a pénzt, hanem kapsz egy műanyag zsetont, ami ha máskor pont nálad van, amikor odamész, akkor kapsz érte egy másik poharat. Miért nem adja vissza a pénzemet?
2: Hát meg figyelj, most igazából egy csomó ilyen pohár fetreng az ilyen fesztiválok után, mert hogy konkrétan mindenki elhagyja.
0: Igen, és vesz újat, nem viszi, tehát, nem viszi vissza. Igen. Mert egy-egy nagy koncertről mondjuk, ha pláne még ilyen arculatos, de hogy azokat mennyire adják gyerekek, hát Coldplay koncerten tavaly nyilván venni kellett Coldplay arculatos poharat, még azóta megvan, remélem. De hogy nem tudom mennyi volt. Mocsok drága.
1: Ezzel még egy fát nem védett meg senki, max, hogyha ki beszedte rajta a hasznot, az ültetett valahova a kertjébe valamit fönn a rózsadomban, nem tudom, de tényleg borzasztó. És akkor megyek tovább. Biológiailag lebomló zacskó. Megveszed a boltban 120 forintért, és mármikor belerakod a vajat, szakad ki. Mert már ott bomlik a boltban.
0: De várjál, ezt nem, vagy hogy van ilyen is, mert én csak azt néztem, ami a zöldségeknél van, tudjátok.
1: Olyan anyagból van, hogyha akarod, igen, meg is elheted a zacskót.
2: Hát azért inkább
0: azért
2: nehet,
0: nem úgy találták ki.
1: De nem viszel vele egy tejfölt az ember hazáig.
2: Hát azért...
0: Ja, és neked fontos, mert az én állat egy bevásárlás, az 3 nagy tejföl, meg 2,5 kiló trapista zsajt.
2: Ja, igen. Na hát az persze, hogy nem bírja el az a zacsi.
1: De nem? Tehát vagy most komolyan? Tehát, hogy ilyenetek nem volt még? Vagy a papírzacskó a nájlon helyett, értem én, hogy azzal véded a környezetet, de szerintem kismilliószor előfordult már velem, hogy csak amíg a kocsig elvittem a terméket, vagy leszakadt a füle, vagy kiukadt, vagy elszakadt, vagy meghasadt. Gyűlölöm.
2: Ja, hát a papírzacska az olyan, abban nem szabad olyanokat pakolni. Abban csak ilyen nem. Kis, nagyon azt könnyű meg... kis dolgokat tudsz belepakolni, mert mit leszakad.
1: Mihez veszed meg? Mikor mész el úgy bevásárolni, hogy kell egy zacskó, és jó hozzá a papírzacskó? Ha mit veszel?
2: Pillecukrot. Hát én, hogyha...
1: egy zacskót. Gyakran jársz így a boltba?
0: Ja.
2: Hát ha olyan boltba megyek, akkor ahol mit tudom én, papírzsebkendőjének vannak, akkor persze ott volt, hogy előfordult.
0: Drogériában.
2: Akár, igen. Tehát ott előfordult, hogy nem volt nálam, és akkor csak ez a papír volt, mert nem akartam többet költeni mondjuk a műanyagra, és akkor azt vettem. De alapjáraton nem szoktam én se a papírt választani.
0: Hát vannak helyek, ahol fontos, hogy legyen papír.
1: Igen, valamire biztos jó. Akkor tudok még mondani. Ugorjunk vissza gondolatban mondjuk 3 évet. Hányszor fordult elő veletek az a dilemma, hogy isszátok az üdítőtöket, és elhagytátok a kupakot, és nem tudjátok visszazárni? Soha! Mi a francnak rárögzíteni azt a hülye kupakot az összes üvegre?
0: Na ez igaz, na ebben látod maximálisan adom én is a bosszankodásodat, mert hogy ezt, aki kitalálta, gyerekek, nem is az, mert lecsavarni, de visszacsavarni. Tehát, hogy sokkal nehezebb ezt visszacsavarni, igen. Hogy a megfelelő szögbe tudod, hogy pont rápattanjon, és akkor úgy, hallod? Hát, akkor ez baromi idegesítő.
1: Adod a kislányodnak úgy a kubut, hogy ne szúrja ki vele a szemét.
2: Igen, meg öntsél át az egyikből a másikba.
0: Közben fogod,
2: de közben
0: a kupakot.
2: Meg, ha érted, a másfél literesből akarod a fél literesbe áttölteni, akkor közben úgy kell valahogy fognod, hogy ugye fogod az egész üveget is, meg fogod a kupakot is, leállítod ugye a fél literest, és úgy próbálod meg beletölteni, mert máshogy nem megy.
1: Mindeközben az ásványvizes üveg már annyira védi a környezetet, és annyira spórolnak rajta, hogy annyira kevés műanyag van benne, hogyha kinyitod ezt a szerencsétlen üveget, és csak enyhén fogod, akkor már fele kimegy, mert
0: így összerodjan gyakorlatilag.
2: Vagy ugyanez van az öntésnél is. Én a múltkor nem pont úgy jártam, hogy így összecsuklott az egész. De még tele volt. Tehát elkezdtem önteni, és utána így összecsuklott.
0: Kisporolják belőle az anyagot.
1: Szóval tényleg értem én, hogy védjük a hódokat, de na. Nem? Akkor itt vannak az üzék, ez is jó.
0: Vézd a fákat, egyél hódot. Én ezt is tudom.
1: Akkor vannak ugye ezek az elektromos autó, elektromos roller, elektromos dolgok, ahol ugye nem gondolják meg azt, hogy akkor az akkumulátort hogyan zúzzák be meg izé. Hát, ebben még azt mondom, hogy még van létjogosultság, de például nem tudom, hogy vettetek-e már papírba csomagolt kígyóuborkát, ami a papíron belül ugye hát nyilván műanyagban van csomagolva, hogy az uborka ne száradjon ki, de a papírra rá van írva, hogy védjük a környezetet.
0: Hát a
2: nem,
0: papír
2: olyat,
0: részében.
2: Én olyat még nem láttam.
0: Én csak ilyen átlátszó.
2: Én csak a rendes, a celofános vagy
0: az,
2: milyen.
0: Az, igen. Ilyen nájlonosba csomagoltat, én is. De azzal viszont megszívtam. Most nem akarok mondani, van olyan szupermarket, ahol én már nem vagyok hajlandó kígyóborkát venni, mert kétszer fürdöttem be vele, és mind a kétszer nagyon-nagyon rossz volt, ilyen savanyú. Bleh. Nem, úgyhogy az,
1: ja, mert
0: az nem.
1: Be volt zacskozva. Vagy ugye most, hogyha már itt tartunk, akkor van ez a védjük a természetet, meg védjük a környezetet logós cucc, nézzétek meg. Jó, nem akarok tényleg most túlzást mondani, de 4-ből legalább 1 az műanyagban van csomagolva 3 rétegben.
0: Jó, de igen, tehát az a baj, hogy ezt teljesen meg nem fogod tudni elengedni szerintem. Nem, részben nekem, lehet, nyilván nekem... az is számít, hogyha ezt világszerte hozza mindenki.
1: Engem a képmutatás sokan... zavar. Tehát, hogy ezzel megvéded a környezetet. Na majd, hogyha ezt így csinálod, meg ezt követed, meg ez lesz, na majd azzal.
0: Hát de akkor, hogyha tömegesen mindenki így csinálja, tudod? Uh-huh. Mert ugye szokták igen. mondani, hogy az mit számít, hogy én mondjuk nem dobom el a szemetet, vagy hogy én így vásárolok. Nyilván te egyedül nem sokat számítasz. De ha már a szomszéd is így csinálja, meg ő is, akkor az viszont összeadva már számít.
1: István írja, hogy a sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
0: Zseniális! Ezt használhatom innentől? István, mert nagyon tetszik.
1: Ez nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, 2 dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... A másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, 3-mal vagy 5-tel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
0: Hát igen, látod, a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups, ja. ups, I did it again, ups.
1: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában van, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne. De ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőrömet. Baby.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Szezon úgy, hogy visszatértek az étkező kocsik a balatoni járatokra.
1: Amúgy ez tök nagy feeling szerintem. Nem tudom, hogy ti voltatok-e valaha étkező kocsiban és ettetek-e ott?
2: Nem.
1: Soha?
2: Nem.
0: Lakótelepi panelparaszt gyerek vagyok. Hát mit nekem étkező kocsi?
1: De nem vonatoztál soha, úgy mindig vitted a májas szendvicset?
0: Persze, nem rántott szeletes szendvics alufóliába csomagolva. Ez így az autentikus, kérlek.
1: Na, csak azért mondom, mert alapjáraton, ugye, hogyha van ilyen kocsi a vonaton, akkor nagyon sokan már csak azért is ezt választják, mert ebbe van wifi, meg oda be lehet ülni, veszel egy kávét, annyira durván nincsen túlárazva, és sokkal kényelmesebben utazol.
0: Nem, én ilyenekkel nem éltem soha. Nem voltam ilyen úri gyerek, nem luxisztam, meg ilyesmi.
2: Na, meg akkor... olyan hosszú útra nem is mentem vonattal, szerintem.
0: Én mentem vonattal.
2: Én szerintem Balatonon még nem voltam vonattal.
0: Én voltam, nem volt rossz, de én nem is ültem, hanem álltam szerintem, mert annyira volt.
2: Ja, igen.
1: Hát akkor már állhattál volna büfében is.
0: De nem tudom, hogy volt-e ott,
2: étkezőkocsi. Szerintem ott le lehet ülni mindig, mert ott azért kevesebben vannak, mert inkább nem fizetnek és állnak.
0: Aha. Nem, én figyelj, én jó, sose
1: hát
0: értem ezzel.
1: Nagyjából 3-4 percem van, hogy meggyőzzelek titeket, hogy ez mennyire jó. Képzeljétek el, hogy már ugye május 1-én az előszezonban megindultak ezek a bizonyos kajakocsik, és csak hogy mennyire sikeres, tavaly több mint, hát most akkor befejezem így, 899 ezer vásárló volt, mert itt azon, hogy közel 900 ezer, jó, akkor kijöttem a mondatomból.
0: Az amúgy tényleg sok, tehát 900 ezer.
2: Igen, az sok.
1: És a legtöbben, tudjátok mit vettek? Hotdogot. De a kávésoroz, de hotdog.
2: Uh-huh.
1: Ez miért
2: olyan olcsó? Mert van egy üzlet, ahol ugye tudjuk, hogy milyen olcsó.
0: A svéd bútoráruház, igen.
1: Azért szerintem annyira nem olcsó, de nem is annyira drága szerintem, mint amit várnál. Tehát, hogy hol eszünk még, a repülőn kapunk még kaját, hogy ott veszel, akkor az rohadt drága. Itt viszont, csak hogy be tud tájolni, egy reggeli az 1300 forint, abban van egy kis üdítő, meg valami szendvicsecske, a hamburgerek meg továbbra is ilyen 2600 forintba kerülnek. Szerintem mai árakon oké, nem a legolcsóbb hely, de nem olyan vészesen drága, hogy ne tud megengedni magadnak egy balatoni út során.
0: De ez milyen hamburger?
2: Ja,
0: nagy tehát, hamburger, ez a klasszikus, az old school, ami úgy tényleg... Ez
1: hát figyelj, meg... mávos, tehát késik.
2: Mire odaérsz, addigra meghozzák.
0: Kicsit hogy koszos. Ilyen pici, mint a gyors éttermekben, vagy pedig ez a klasszik régi büfés hamburger.
1: Nyáron meleg, télen hideg.
2: Klasszik lehet.
0: Az mondjuk nem rossz.
2: Kireg,
0: tehát,
2: ja.
0: Ja, az nem rossz egyébként, tehát az mondjuk 2600 ér, ez elmegy kategória.
1: Egyébként vannak új főételek is, amik ilyen hirtelen fogyaszthatók, például a paella, a mexikói zöldségragú és a káposztás pulyka.
0: Paella! Azért a spanyolod az hasít, tényleg.
2: Jó, van,
1: örülök. Mávosan akartam.
2: De azért megnyugtattad.
0: Muchas gracias!
1: El tudod képzelni, hogy egy káposztás pulykát elfogyasztasz?
2: Hát mindenképp.
0: Az nem csak ott nem, hanem úgy amúgy se, de egy paellát, én szeretem a paellát.
1: Paella mondom.
0: Paella! Hát a gyorsan, hányan kérhetik így?
1: Hányan fogják
0: paella, a paellát?
1: Az... Hányan fogják úgy kérni, hogy paella?
2: El tudod
1: mávon
2: képzelni, hogy ezek nem ilyen fagyasztott dolgok, amiket ugye így kiolvasztanak, és ez, tehát, hogy ott
0: el tudom
2: ott
0: képzelni, meg... de nyilván az.
1: Hát hogy fogyasztasz már egy káposztás pulykát? Azt nem lehet.
0: Egyáltalán kitalált ki, hogy káposztás pulyka?
2: A tejfölös belefagyasztott káposztás pulykát. Re,
1: nézzük, mit ütött el a vonat. Van egy pár pulykánk.
0: De káposztás pulyka. De a paella az jó. Azt én szeretem. Az jó dolog.
1: De nem mondd már, hogy paella. Senki nem fogja érteni. Paella, két ellen. Úgy kell írni is.
0: Ugye, aztán... főzős műsorok azért mennek ám az elmúlt években, az embereknek a gasztronómiai tudása szerintem manapság már jóval nagyobb.
1: De Roland, ez
2: igen,
1: máv.
2: A nyokkit mégis sokan úgy hívják, hogy
1: gnocsi.
0: Azt a Rubin Tréka hívja.
1: Ez már. Itt így kéred. Aztán van még gulyásleves. Milyen, hogy eszel a
0: azt
1: vonaton
0: hogy
1: egy levest?
0: Azt hogy mondod, a gulyáslevest?
1: 3000 forintba kerül amúgy.
2: Van... Mind a gábel, hogy jöheti etesbe annó.
1: Van gyros.
0: Gyros?
1: Gyros és falafel. Fala app, a külföldiek kedvéért.
0: Fala app, az.
1: 3600 forint annak az ára, vannak italok, alkoholmentes sörök, felkerültek az étlapra, szóval annyira nem hangzik rosszul.
0: Te megjelent figyelj. A kombucha.
2: Kombucha, igen, kár, hogy nem mondta, igen, vártam én is.
0: Abban nem mertél beleállni, kombucha. Persze,
1: nekem
0: csak
1: elég a paella mára. Jó, hát az a helyzet, hogy ilyeneket
2: meg lehet. A fala fel app.
1: Hát, tudod mit, Roland? Egyszer, most komolyan, egyszer, hogyha eljössz velem vonatozni egyet. Mondod, hogy majd jössz oda hozzánk a parkba, meg ilyenek. Én meghívlak egy paellára. De így kérem.
0: Ameddig csak a paellát, eszi a vonaton a paellát.
2: Oh, Istenem.
1: És ha nem segít rajtad a kisbutha.
2: Ezt így reklámozhatnák.
1: És ha nem segít rajtad a zenbutha, kezedben ott a kombucha.
0: Na, az én pajlás poén.

0: mert minden volt, csak nem poén. Bocs, rímem jobb volt.
1: A mexikói zöldségragó, nálunk hidd el, az se smafu.
0: Az, a mexikói zöldségragó, azt tudjátok, mint a mexikói. Hát van benne kukorica.
2: Igen.
0: És akkor már úgy hívjuk.
1: Jaj, jó.
0: Amiben van paradicsom, az olaszos.
1: Milyen szag lehet ott a káposztás pulyka meg a kombucka ja. mellett?
0: A kombucka mellett. Ez.
2: Ezt így együtt rendelném.
1: Ja, imádom. Jó, hát figyelj, kóstoljátok meg. Amúgy tényleg, drága hallgatóink, többen vagytok, akik napi szinten vonattal közlekedtek. Ha véletlenül egy olyan vonatra kerültek, ez mondjuk pont a balatoni IC-n van, és ott még somlói is van, ahol ilyesmi van. És oda tévedtek.
0: Most balatoni vagy somlói?
2: Ja, nem mindegy.
1: Eszek egy Balatonszeletet Somló felé, vagy egy Somlóit Balaton felé?
0: Hát, ugye?
1: Ugye, nem mindegy. Küldjetek már fényképet, hogy ezek milyenek. Nekem kifejezetten tetszik. Tehát, hogyha valami hozzátesz ahhoz, hogy ott állsz órákig, mert késik a vonat, nem indul el, az tényleg egy jó paella, vagy egy kombucha.
0: Ezzel lehet akkor állít megkínálni. Na, mondok valami hasznosabbat, jó? Aminek mondjuk több értelme van.
1: Ennél.
0: Hát ennél csak magból slágerjáték, úgyhogy nagyon-nagyon füleljetek, mert még nincs vége az órának, de már mindjárt vége lesz. Nagyon konkrét vagyok. Jó, úgyhogy ha eddig is figyelmesen hallgattatok, akkor szerintem nem nehéz megfejteni, hogy ki az az előadó, akinek két dalát is leadjuk ebben az órában. Na, ha ez megvan, akkor jöhet a helyes megfejtés. Ne feledjétek, 15 ezer forintos utalvány a tét, mégpedig az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Nyárban! Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang, Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a, Észak-Komáromi Erőd, Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzése során. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. Ezen a héten is lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. A rendőrök május 4-e és május 10-e között Magyarország közútjain 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek, ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni, olvasható a polisz.hu oldalon. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése a Holiday Barometer szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók csak nem fele pedig többet is költene. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott összefoglaló szerint a globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcs tényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Európában minden harmadik utazó tartja ezt döntő szempontnak, míg Indiában, Észak-Ázsiában és Észak-Amerikában egyértelműen ez a legfontosabb tényező. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ezen a héten még tart kihelyezett véradást. Május 14-én 14 óra 30 és 18 óra között a Kesztölci Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Különleges zenei estére várják az érdeklődőket május 14-én 17 órakor Esztergomban a Féja Géza közösségi házban, ahol a 20 éves Santa Diver jubileumi koncerttel ünnepel. A koncertet egy kiállítás is kíséri, így a zenei élmény vizuális elemekkel egészül ki, még emlékezetesebbé téve az estét. A formáció tagjai Kézdi Luca, Szesztai Dávid és Szegő Dávid egyedi hangzásvilágot képviselnek, amelyben a jazz, a world music és a kortárs zenei kísérletezés elemeit találkoznak, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a nap ugyan néha előbukkanhat, főleg a délutáni órákban, ám zömében erősen felhős, borult idő lesz. A nap folyamán többször lehet számítani eső, zápor kialakulására is. 14 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Itt vagyunk újra, ez már az utolsó órája a műsornak, és véget ért a Magból slágerjátékunk első köre, úgyhogy ebben az órában majd természetesen sorsolni fogunk, úgyhogy aki küldött üzenetet, annak mindenféleképpen érdemes fülelni, vagy ha esetleg van azért tippetek, most még gyorsan elküldhetitek a sorsolásig, ez még játszik.
3: 15 000 forintos Kaszkár kertészeti áruda utalványt lehet nálunk nyerni, ők ugye Esztergomban vannak, és bármire beváltozol, ami a kertethez, teraszodhoz, növényethez kell.
2: Aztán nézzük az útinfókat. Az M1-esen Budapest felé Herceghalomtól Biatorbágyig továbbra is a külső sávon araszolás van, úgyhogy mindenképpen használjátok az átterelt belső sávot. Ez fontos, ezt leszámítva egyébként én azt látom, hogy relatíve jól lehet haladni mindenhol.
3: 12 fok van, én hiszek a 16-os csúcsban, Roland nem.
2: Én a 14-et, bár most figyelj, azt látom, hogy kisütött a nap legalábbis.
3: Szerintem igazam lesz.
2: Igen, lehet, mert hogy itt a stúdió környékén legalábbis most éppen szép napsütés van, nem tudom máshol a megyében mi a helyzet, bátran megírhatjátok nekünk. Én azért bízom benne, meg most egészen csúnya előrejelzés van a hét második felére is, mármint hogy ilyen szeles, esős időt jeleznek, hogy azért az annyira nem lesz morcos, hanem lesz némi napsütés, még hogyha nem is lesz mondjuk 21 néhány fok, de azért élvezhetjük az időjárást.
3: Közben egyébként a rengeteg SMS között én most nyilván a megfejtés dominált, tehát azt írtátok meg a legtöbben, de próbálok találni olyat, aki mávos kocsin étkezett már, viszont úgy látom, hogy nincsen túl nagy tömeg. Nem, tényleg nem.
2: Szerintem ez nem egy annyira bevált dolog, vagy nem tudom. Tehát,
3: ez ilyen külföldi turista dolog?
2: Lehet, nem tudom. Én mondom, én leéltem 40 évet úgy, hogy sose jártam MÁV étkező kocsiban. Nem mondom, hogy innentől bakancslistás lesz, de egyszer, ha úgy adódik, kipróbálom.
3: Amúgy ezt akartam kérdezni, hogy egy kicsit sem csináltam neked kedvet? Csak egy picit?
2: Egy picit, egy ilyen kis, ahogy szoktam mondani, egy bolha fanszörszányira.
3: És amúgy melyiket kóstolnád? Tehát azért itt voltak szerintem tényleg jó dolgok. Én mondjuk egy gulyásleves nem biztos, hogy a vonaton fogyasztanék, de mondjuk egy gyíroszt lehet, hogy simán megennék.
2: Egy mávos, ahogy te mondtad, paellát. Azt. Ugye, egy jó kis pályát, egy olyan igazi, autentikus mediterrán, mávos mediterránt.
3: Egy olyat?
2: Aha.
3: Az sem mindegy, hogy melyik vonat vonalon veszed, mert hogyha Pécs felé veszed, akkor az hitelesebb azért a mediterrán.
2: Igen, de mondjuk egy Balaton Akali felé az lehet, hogy kevésbé.
3: Amúgy én adnám, hogyha ezt továbbfejlesztenék. Tehát, hogyha például így a buszokon járna a szotyis ember. Tudod, mint a meccseken, aki így dobálja a sört, meg ilyenek az amerikai filmekben, úgy dobálná a hotdogot.
2: Vagy ahogy a Balatonparton árulják mondjuk a főtt kukoricát, ugye?
3: Igen, Mice és akkor
2: pite.
3: Pontosan, és akkor ott állok a buszon, és így megennék egy hotdogot. Áj, de nem sokára ebédelek, nem vagyok annyira éhes, kifordulok a nénihez mellettem, hogy kérje a felét. Tehát ilyen közösségének ez jó.
2: Amúgy jó, ezt adnább látod, ez tényleg a maga élmény része, az szerintem tök hangulatos lenne. Jól van, na ennyit a mávos utazókocsiról, vagy étkezőkocsiról, meg az étkezőkocsis
3: utazásról. Az utazókocsikról is ennyit egyébként, ahogy látom a MÁV helyzetét.
2: Az megint egy külön téma lehetne. Nem sokára a naphírével jelentkezünk, úgyhogy érkezik hozzánk ismételten Andi, aki azt mondta, hogy egy nagyon izgalmas hírbe botlott. Na hát kíváncsi meg, állítólag a Távol-Keletre fogunk legalábbis így verbálisan meg képzeletben kiruccanni, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk.

ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

0: Pontosan 9:45 van, és ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle japánt emlegetett itt nekünk.
1: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
0: Ja, nem ezt akartad?
1: Nem ezt akartam, hanem
0: akkor
1: a mai nap írját, azt holnap akartam a
0: japánokról. Akkor holnap beszélünk japánról, vagy nem tudom.
2: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
1: De gyorsan meg tudom nézni arról... nektek a japánosat is egyébként.
2: Arról nem lesz szó.
1: Lehet, hogy ez most testhez állóbb téma lenne egyébként, úgyhogy...
2: Mehet. Addig beszélgetünk a Rolanddal japáról.
0: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
1: Jaj, tehát, egyébként hogy... képzeljétek el.
0: Most a hüvelygombára csillant fel a szemed?
2: Addig gyanús
0: vagy. Nem láttam reagálni a témára.
1: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a japáról eszembe
0: jut. Képzeljétek el.
1: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely.
2: Yes.
1: Tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
0: Ott meg
1: vidrákat lehet, igen.
0: És a vidra az,
1: simizni,
0: az
1: meg játszani velük.
0: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
1: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
2: lehet
1: csak
2: simogatni.
1: Úgy nézni őket.
2: Lehet simogatni egyszer.
1: Mert azt mondta, hogy harapnak,
2: egyszer
1: de szerintem nem harapnak.
0: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket, mert lehet, hogy harapnak.
1: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
2: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
1: Hát itt nagyon sok volt, tehát ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott tűzik.
0: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
1: Az a májusabb vidra.
2: Nem tudsz hirtelen, melyiket kell simogatni?
0: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
2: Tolják így a pofiukat.
0: Aha, igen. És az már veszélyes.
2: De akkor mi a témánk?
1: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
2: Imádom! Kik a nagyik? Ki fizet? A család? Tehát az ilyen szülők? Vagy az állam?
1: Igen. Igen.
2: Imádom.
1: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 000 forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
2: De miért?
1: Mármint arra gondoltam,
0: akik nem
1: hogy
0: magukkal játszanak, hanem másokkal.
1: Jogra húzogatnak, mert ez egy játék.
2: És figyelik, hogy mire költöd? Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
1: Én gondolom, csak a Tinderre költheted.
0: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
1: Igen.
0: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezésre, tehát hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen Andi-féle tinderezés, hogy bal, és akkor...
1: És egy jobb.
0: A few hours later, egy jobb, bal.
1: Igen, igen. Amúgy lehetne egy ilyen videót erre csinálni, mert ezt valóban így szokott szajlani.
2: Azt nézem, hogy milyen a fizetős funkcióért.
1: Nem tudom, lehet ott jobb...
2: Mert ingyen is lehet tinderezni.
0: Jobban hasonlítanak egymásra.
1: Nem, hanem, hogy jobb...
0: Jobb a merítés?
1: Igen.
2: De azt nézem, igen, azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálsz egy nap, és akkor másnap izé, meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen, nem kapsz reklámokat, passport funkció, tehát más városból is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenessé lett téve, havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetente, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál így tűzijátékkal villan fel.
1: Nem tudom, én annak idején emlékszem, hogy láttam, hogy kaptam szuper lájkot, de ezt nem láttam, hogy kitől, meg talán az ilyen, nem tudom, milyen üzeneteket se láttam hozzá, tehát, hogy az ingyenes verzióban ezt nem lehet megnézni. Egyébként
2: megőrültök.
1: Itt nem csak a Tinderre vonatkozik ez, hanem bármilyen ilyen társkeresési alkalmazást használnak, vagy előfizetnek, akkor kapják ezt a...
2: Kapaszkodj! Van Tinder Gold?
1: Van, igen.
2: Az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
1: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó, szerintem.
0: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor ja, lehet, hogy azzal az több sikert ér el, mint mondjuk a profilképével.
1: Igen,
0: mondjuk
1: ez a több a lehetőség.
2: Csak a fiúk? Kapnak erre pénzt, hogy
0: lányok is?
1: Nem, nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
0: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
1: Na, nem tudom, én már túlmentem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
0: Mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
2: Hát marad a beauty filter, meg a népsport, abba lehet így hirdetni, nem hátul?
1: Hát biztos azt gondolják, hogy ha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy ezért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
0: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem meséltem már nektek a kedvencemet, amit annó olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, szerintem a sportnapilap volt. Annak hát voltak ilyen burkolt hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert három szóból állt az egész. Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellette. Ennyi volt a szöveg.
2: Szerintem ez egy vívóedző.
0: Én is azt gondolom, igen.
2: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
1: Igen, azt keresett biztos.
0: Egy jó kis párbajtör továbbképzésre mehetsz.
1: Társat keresett a sportoláshoz biztos.
2: Hihetetlen. Jó, és szerintetek ez a jó megoldás? Vagy akkor legyen már szabad felhasználású? Tehát akkor lehessen a randira is költeni belőle, hogy lenyűgözhessem a lányt, meg legyen olyan, hogy akkor elvihetnek engem valami hivatalos fotóshoz, hogy akkor legyen klassz a kép.
1: Aha.
2: Tehát, hogy akkor rakják össze a portfóliómat. Aha, akkor legyek megcsinálva.
0: És esetleg még iratsz valakivel kreatív dumákat is. Az a baj, hogy az
1: jó, de az egy idejű, igen, azt oké, hiába írja meg. Vagy beszélgethetsz te mondjuk a helyemben. Aztán utána kiderül úgyis, hogyha személyesen találkozunk, hogy amúgy...
0: Én beszélgetnék a pasikkal, akik
1: rádírnak. Nem úgy mondom, most érted, hogyha haverok lennénk, én is fiú lennék, és érted, én most hogy erre gondoltam, nem amúgy... arra, hogy helyettem. Bár lehet, hogy mondjuk lehet.
2: Én úgy adnám, mint a...
1: Kipróbálhatjuk.
2: Én úgy adnám, mint a csokkot. Mert szerintem, tehát ez ilyen túl nagy kockázat. Én adnék többet, tehát ne csak 40 ezer, hanem legyen meg az egész csomag, és hogyha 5 éven belül nincs gyerek, akkor vissza kell fizetni kamatokkal.
0: Az igen.
1: Egyébként képzétek el, most bocsánat, nem figyeltem arra, amit mondtátok.
2: Na Andi, mi járt az agyad? Mesélj.
1: Nem, hanem, hogy most ezen a...
2: Ezen, a nő, akinek írjál, fontos a figyelem.
1: Hogy te írjál helyett.
0: Hát, hogy ráfigyeljenek, nem az, hogy én figyeljem. Na igen, most szóval ő leragadtott, hogy én pasizzak be neki.
1: Mert hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki például a fiúkat kérte meg, hogy nézzék meg a Tinder profilját, a fiú haverjait, hogy mit gondolnak róla, és akkor ugye, hogy választanak képet neki meg minden, és mondta, hogy ő egész más képeket rakott fel, mint amit a fiúk választottak, és amit a fiúk választottak neki képeket, azzal sokkal nagyobb sikert ért el, mint azzal, amit ő gondolt, hogy az majd jó lesz.
2: Ez egyértelmű, hogy nagyon kevés lány tudja magáról, hogy melyik kép a legelőnyösebb róla. Van egy ismerősöm, aki konkrétan tudja, de kevesen tudják.
0: Hát meg azért mi ugye nyilván férfi szemmel nézzük, ott meg mondjuk egy Tinderen meg ugye a nő a férfiaknak szeretne tetszeni.
2: Láttad az Andi képeit, miket rak ki?
0: Hát én sokkal botrányosabbakat raknék ki.
1: Ez nem igaz.
0: Úgyhogy igazából jövő hétre már befizettünk téged egy aktsorozatra.
1: Daj, de jó.
0: Nem akartuk mondani.
1: Úristen. Az a 40. születésnapomra az ajándék. Látod? Az aktsorozat.
0: Hú, igen, hát. De ki fogjuk tapétázni vele a stúdió folyosót is.
1: Aha,
2: amúgy,
1: persze.
2: Ha lenne egy zsák...
1: Soha többet nem jön ide senki.
2: Ha lenne egy zsák pénzed, te lennél az állambácsi. Van egy zsák pénzed, és arra kell elköltened, hogy legyen több gyerek. Mit veszel? Tűt és szurkálod a drogériában a...
0: Az végül is hatékony lehet.
1: Figyelj, egyébként ez nem rossz ötlet, amúgy, ha belegondolsz. Most ne csak a Tinderből induljunk ki, mert van egy másik fajta ilyen társkereső, bár azt mostanában már annyira nem hallottam, de hogy van az is, és ugye ott is például az van, hogyha fizetsz, csak akkor tudsz ismerkedni normálisan, mert hogy addig megszűrve kapod az üzeneteket. Sőt, vannak olyan üzenetek, amiket nem is látsz. Tehát, hogy mindenképp elő kell fizetni. Most sokkal nagyobb akkor a lehetőséget. Tehát, hogy ez nem rossz ötlet. Vagy esetleg lehetne csinálni így mondjuk szervezni ilyen szingli bulikat, hogy akkor nem tudom, összejönnek és akkor beszélgetnek.
2: Ez már inkább
1: vagy
2: nekem.
1: Ez
2: már jobb.
1: Tudjátok, vannak ezek a gyors randik. Szerintem abból is sokkal több ilyet csinálni.
2: Lehetne a szingli parti, úgy, ahogyan vannak ezek a karkötők, hogy akkor én milyen kalandra vagyok kapható, hosszú távú, stb., hogy mit tudom én, sárga az egy éven belül akarok babát, piros az ikreket akarok, zöld az két éven belül testvérpár.
1: egy kicsit sem riasztó.
2: És akkor mehet szingli buliba.
0: És akkor nem lennének a férfiak, csak a nők lennének ott. Igen, ez lehet, hogy kicsit érdekes buli lenne.
2: Hát de azt kell megcsinálnod neked állambácsiként, azt kell létrehoznod, hogy több gyerek legyen.
0: Egyébként ez, hogy tényleg például ezeket a társkereső alkalmazásokat támogatják, szerintem ez egy jó elgondolás, mert ugye a fiatalok hol tudnak manapság ismerkedni? Igen. Egy csomóan ott ismerkednek.
1: Hát meg az, hogy fizetős. Tehát, hogy van, aki például erre nem szeretne úgy igazából költeni, vagy nem akar költeni. Vagy hogyha mondjuk például az első hónap az csalódás neki, akkor olyan, mint hogyha mondjuk kidobtál volna, most csak mondok egy összeget, mert nem tudom, mennyibe kerülnek ezek, 5000 forintot mondjuk kidobtál egy hónapban arra, hogy tulajdonképpen megtaláltak a...
2: És ha csak annyi van, hogy mit tudom én, megkapod a havi 50000 forintot, hogyha cserébe a profilképedet lecseréled egy ilyenre, ami mondjuk keret van, ott van, hogy állami támogatás, meg fölül, hogy szülnék neked. Megcsinálnád havi 50000?
1: Jaj, gyerekek, most láttam egy ilyen videót.
0: Program.
1: Most láttam egy ilyen videót. Amúgy, egy stand-up comedy is beszélt erről most.
0: Igen?
1: Beszélt erről egy stand-up comedy is. Nem ismerem, mert az újakat nagyon nem ismerem, de Csajci volt, és mondta, hogy eddig azért nem szültek az emberek, mert hogy Orbán Viktor mondta, de hogyha Magyar Péter mondaná, akkor...
0: Hát szerintem a politika az ettől teljesen független, én ezt gondolom.
1: Független, persze, ez csak vicc.
0: Ja, mondom.
1: Hogy most pont láttam egy ilyen videót ezzel kapcsolatban.
0: De mondom, tehát, hogy a japánok ilyen szempontból az tök jó, hogy haladnak a korral. Tehát, hogy ilyen társkereső alkalmazásokat próbálnak meg támogatni. Mert most azt pörgetem egyébként fejben, hogyha nem itt, akkor maradnak ugye a közösségi oldalak. És különösen a japánok, akikről tudjuk azt, hogy ugye rengeteget dolgoznak. Uh-huh. Ugye náluk az van, hogy ilyen nem tudom napi hány óra a munkaidő, meg sokszor ugye heti 6 napot is a munkahelyen töltenek. Hol tudnak ismerkedni? Tehát esetleg rendezvényeken, ha vannak és oda eljárnak, vagy a munkahelyen, igen, de hogy azon kívül most, ha nem áll semmi másból az életet, csak az, hogy dolgozol, meg otthon vagy, boltban mondjuk, még ott lehetne. Uh-huh. De hogy hol máshol?
1: Hát igen, maximum tényleg olyan beülős helyeken, de ugye ott meg nyilván fizetni kell, tehát az megint ott van, hogy akkor költöd a pénzedet. Tehát, hogy ez a probléma ezzel, igen, hogy hát máshol nem fogsz tudni.
0: Ingyen hol? Tényleg, mert semmi pontán is pénzt költesz.
1: Igen, mert hát ugye a szüleinkbe, ha belegondolunk, akkor mindig azt mondják, hogy ők a mit tudom, milyen közösségi ház buliban találkoztak. Mert azt hiszem, talán az én szüleim is, de a Kitti szülei is, én azt hiszem, hogy ott találkoztak, hogy tudjátok, így lementek a klubba.
2: De azok vannak még ezek a közösségi megműfázak, nem?
1: De igen, csak a nagy részük már szerintem nem ilyen rendezvényeket tart, meg általában a nyugdíjas klubok vannak ott, tehát hogy most már ez nem a fiatal generációnak szól, én azt gondolom.
2: Ezt kell visszaforgatni. Beraksz egy csocsóasztalt.
1: Hát kellene egyébként, igen. Nem, egy ötlet meg mondjuk nem rossz például.
0: Amúgy ezek az ifjúsági irodák, meg ifjúsági központok, én azt hiszem, hogy manapság is tudnának menni megfelelő programkínálattal.
2: Menőben kéne hívni. Tehát valahogy úgy kéne nevezni, ami trendibb, nem ilyen, hogy akkor lemegyünk a műfázba, meg az ifi klub, meg ilyesmi, hanem kéne neki adni valami trendibb helyet, mit tudom én, a koccanó, és akkor minden városban lenne koccanó.
0: A koccanó.
1: De ez jó amúgy. Nekem
0: tetszik. Tudod, minek menne egy falusi kocsma nevének? Annak ideális lenne, hogy koccanó.
2: Ja, lenne ott egy csocsóasztal, dartstábla, mit tudom én, szólna valami zene, lehetne teázni, esetleg sörözni.
1: Igen.
0: Ezt úgy hívják, hogy kocsma mifelénk. Én nem tudom átítani ezt így.
1: Nem, de hogy így kultúráltabban. Tehát, hogy tényleg ne az a kocsma feelingje legyen, meg ne áruljanak akkor mondjuk, mit tudom én, alkoholos italokat, de azért legyen választék, mit tudom én, így üdítőkből, és akkor lehetne így beszélgetni.
2: Néha lépjen fel a Szandi.
0: És elénekre a tínédzser lamult, ezzel is meghozva a fiatalok kedvét a szerelemhez, ugye? Jaj, de jól hangzik.
2: De ez amúgy tök jó, szerintem egy nagyon újszerű irány a kezdeményezésre, ez a finanszírozzuk egyképpen a fiatalokat, és nem biztos, hogy rossz. Kíváncsi vagyok, hogy hányan élnek vele majd. Ti élnétek? Tehát most nyilván Roland, te már nem, de hogy
0: ha én 20 éves egyet... japán fiatal lennék?
2: Aha.
0: Szerintem igen.
2: Hát kipróbálnád, nem?
1: Na, de hát a 26 a 39, tehát hogy még hogy ez a durva, hogy ők is azért a 39-es korosztály is ott van. Tehát, hogy nem csak a fiatalokat célozzák meg, hanem már az idősebb generációt is. Tehát valószínűleg ott is van probléma azért az ismerkedéssel. De egyébként én szerintem én biztos így lehet, hogy amúgy kipróbálnám.
0: Hát igen, mert ugye ott is szerintem nagyon sokan karriert építenek, munka, még tényleg a 30-as éveikben is, és valahogy így kitolódik a családalapítás. Figyelj, kreatív elképzelés, meglátjuk 10 év múlva, hogy vajon milyen eredményre vezet.

0: végre egy Mamma Mia, ami nekem is tetszik.
1: Jó volt. Tényleg jó volt.
0: Ugye, Dániel? A filmet az valahogy, az nekem annyira nem jön be, szóval, hogy ha
1: nem
0: rajtam múlna,
1: akkor...
0: Igen, szóval, ha rajtam múlna, a Pierce Brosnan maradjon James Bond. Tudom, hogy már jó ideje nem az, de hogy inkább mentsen világot, mint hogy énekeljen.
1: Teljesen igazad van. Egyébként ott azt az éneklést, azt nem tudom, hogy gondolta. De mindegy. Aki jól néz ki, annak sok mindent megbocsájtanak.
0: Hát szerintem a hölgyek is, mert ugye általában a hölgyek imádják a Mamma Mia-t, meg a Mamma Mia folytatását. Hármat terveznek, csak szóljanak időbe.
1: Én vártam a Papa Piát, de az nem jött.
0: De jött. Magyarul jött.
1: Jött?
0: Hát nincs meg neked?
1: Jézusom.
0: Merénylet volt az emberi közízlés ellen. Nincs
1: hát
0: meg?
1: Nagyjából így gondolom, tényleg? Tényleg van ilyen film? Én egy nagyon rossz szóvicnek gondoltam.
0: Ez melletted komolyan elment a Papa
1: Pia? Ki van abban, Stól András?
0: Például a Stól András is benne van, igen.
1: Hát összeraktam fejben.
0: Igen, már igen. Például ő is. Ő a negatív karakter benne.
1: Hú, de rossz lehet. Tényleg van. Ugye? Megőrülök. Hát, csak mondani kell.
0: Mondanám, hogy mindenképp nézd meg, de azért ennyire rosszat én nem akarok neked.
1: Ó, Nagy Feró is ott van.
0: Igen, meg vannak benne egyébként tehetséges fiatal színészek. Igen, hát csak na mindegy, majd ezt adáson kívül szerintem megbeszéljük. Én nem nagyon ajánlanám úgy senkinek.
1: Van bármi köze az Abbához? Tehát vannak benne Abba dalok?
0: Nem, ebben magyar slágerek vannak. Magyar slágereket énekelnek.
1: Tök jó színészek vannak benne.
0: Megcsinálták a magyar Mamma Mia-t, csak hát...
1: Tehát ezt ilyen címmel el se lehet adni? Hát ki vesz mozi egyet arra, hogy Papa Pia?
0: Hát figyelj, mi elmentünk, megnéztük.
1: Adatok. Tényleg mondjuk, moziban?
0: Hát mondjuk ingyen jeggyel, ez a mentségem.
1: A Vajna korszak harmadik legnézettebb filmjévé vált. Tehát ez sikeres is volt.
0: Aha, de azért nézd meg az értékeléseit is szerintem.
1: Azt írja, hogy a többségnél hangsúlyosan leszerepelt, dramaturgiai és színészi hiányosságok miatt. És sokakat zavart, hogy a filmügyi kormánybiztos Andy Vajna élettársa is szerepelt a filmben.
0: De milyen pontszámon áll? Inkább azt nézd meg, várj, megnézem én, mert...
1: A Wikipédián nincs itt nem vállalják.
0: Hát tudom, nem is arra gondoltam, hanem egyéb honlapokon, ahol szokták ezt ugye pontozni.
1: Meg lehet venni CD-n és kazettán.
0: Hát nézd, a port.hu 4,7 a 10-ből.
1: 1,38 század milliárd forintból.
0: Az IMDb-n 2,8 a 10-ből.
1: Azt nézem, igen, itt az IMDb értékelés 2,8, én is azt látom most. És mennyi a Mamma Mia?
0: Hát az egy jó
1: megnézem.
0: Kérdés.
1: Szerintem az első az nem lesz annyira rossz, és aztán indul a lejtőn. Mamma Mia, 6-5 a sima, az egyes, azt a. Van egy 6-6-os, nem tudom melyik, és van egy 6-4-es. Tehát ez azért ilyen 6 környékén, egy másik értékelés szerint csak 5-9, de az ilyen 5-6 körül mozog ahhoz képest, amilyen a felét nem éri el.
0: Na, mondom, ha van néhány fölösleges órátok, vagy mondjuk összevesztek a Petrával, akkor nem azt mondom, hogy békülésként, hanem aki akarsz vele tolni egy picit.
1: Nézessen meg vele, hogy ez mennyire jó.
0: Igen.
1: Egyből békülni akar majd?
0: Hát lehet, hogy inkább azt választja. Ja, még te is vonzóbb leszel, mint a Papa Mia.
1: Jaj, gyerekek, tényleg, én esküszöm, hogy egy nagyon rossz szóvicnek szántam, már meg is bántam, hogy kimondtam, és ez meg megcsinált ez a csapat.
0: Na, hát látod, ennyi. Na figyelj, jó. Amit szerintem még nem árultunk el, az a helyes megfejtés a Magból Sláger játék első körében. Szigorúan és? Első kör, mert ma még kettőt lehet velünk játszani.
1: Ma a Magból Sláger, az tulajdonképpen Magdiból sláger volt.
0: És ez az ember műsort vezet. Tehát, hogy képzeljétek el, mekkora nálunk a kritérium, mi a küszöb?
1: Szerintem ez azért, hogy magasra tettük a lécet, hogy könnyen átmenjek alatta.
0: Az
1: még
0: biztos.
1: Én is, aki magas vagyok.
0: Igen.
1: Mert hogy Rúzsa Magdi volt ma az, aki duplázott nálunk, meghallgattuk egy kezdeti slágerét, illetve meghallgattuk egy korunkbeli slágerét.
0: Egy aktuális ez pontosan. A szó. Így van. Igen. Egyébként a hip-hop, ami ugye az egyik első dala volt, ugye az Aprócska Blues meg a hip-hop volt az első két jelentős slágere. Szerintem kifejezetten jól sikerült, én a mai napig szeretem. Na és akkor sorsoljunk. Várjál, azt mondja, hogy nyomom.
1: 15.000 forintot kap valaki.
0: Gombot. És a nyertesünk nem más, mint Zsuzsa.
1: Zsuzsa, remélem szereted a kertet.
0: Hát különben nem játszott volna.
1: Ha nem, akkor küld vissza a nyeremény nekünk, mert mi szeretjük. Kivéve Roland, akinél minden műfüves.
0: Én is szeretem a kertet, csak szeretem, másképpen. Hogyha gondozásmentes.
1: Jó, minden műsorban lehet nálunk 15.000 forint értékben nyeremény csomagot elvinni, szóval itt van a lehetőség rá, hogy még a következő műsorban is hallgasd, az esztergomi kaszker kertészet és áruda felajánlásából kaptuk ezeket a kuponokat, és továbbadjuk neked.
0: Bizony, köszönjük szépen a mai közreműködést is Andinak, aki... Egy-két hallgatónál kiverte a biztosít.
1: Hogy még a következő műsorban is hallgasd, az esztergomi kaszker kertészet és áruda felajánlásából kaptuk ezeket a kuponokat, és továbbadjuk neked.
0: Bizony. Köszönjük szépen a mai közreműködést is Andinak, aki egy-két hallgatónál kiverte a biztosítékot ugyan, de nem baj.

0: érte.
1: Ezt is mondhattam volna, igen. Mindent megold, de pénzt nem kér érte.
0: És Roland?
2: És köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki nagyon szívesen lenne kétkezi munkás, csak béna hozzá.
1: Így, nagyjából így, de amihez nem vagyok béna, hogy veletek tartsak még 2 órán keresztül, lehet, hogy nálam is lesz majd egy magból sláger, déltől adom át a kontrollt majd a Lacinak, Lackónak, és remélem, hogy ti is velem tartotok, aztán pedig holnap reggel 6 után nem sokkal találkozunk itt a Buenos Morganben is, sziasztok!
2: Szép napot, Buenos Morgan!
3: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
1: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! A Tisza kormány erősíteni kívánja a gyermekvédelmi és a szociális rendszert, az esélyegyenlőséget, hamisított katonai behívók miatt nyomoz a rendőrség. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. 3 perccel járunk, 10 óra előtt a részleteket itt Taller Andreától hallják. A szociális és gyermekvédelmi rendszer, illetve az esélyegyenlőség megerősítését, a fogyatékkal élők hatékony támogatását ígérte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelölt az Országgyűlés Szociális Bizottságának ülésén kinevezése előtti meghallgatásán a mai napon. A politikus hangsúlyozta, ma Magyarországon 1,8 millió ember él funkcionális korlátozással és 640 ezeren súlyos fogyatékossággal, ezért sürgető feladat az új kormány számára az akadálymentesítés fejlesztése, többek között az oktatás és az egészségügy terén, valamint a munkaerőpiacon. A Tisza kormány átkívánja világítani a gyermekvédelmi rendszert és párbeszédet kezdeményez az ágazatban dolgozókkal. A miniszter jelölt fontosnak nevezte a szociális háló erősítését, az egyszülős családok támogatását és az idős gondozás intézményrendszerét is. Az esélyegyenlőség erősítése érdekében növelni fogják a nők szerepét a közéletben, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét, sorolta Kátai Németh Vilmos. Hamisított katonai behívók miatt zaklatás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen az esztergomi rendőrkapitányság, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon hétfőn. A tájékoztatás szerint online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Ezért kérik, hogy amennyiben bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a telefontanú zöld számán a 0680 555 111-en. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában hétfőn tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisjus díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MTI-vel. László Attila életműdíjat kapott, a többi könnyű zenei kategóriában Rúzsa Magdi, Rácz Gergő Kökény Dániel, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos és Fábián Balázs, a komoly zene területéről Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor részesült díjban, az év magyar nóta szerzője ifjabb Sárközi Lajos lett, az év produkciója a Hungária koncertje. A Rákóczi busz interaktív kiállítás Tátra érkezik. Május 14-én 9 és 16 óra között a Kultúrház parkolójában lehet megnézni a 350 éve született második Rákóczi Ferencről szóló kiállítást. Várják az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, csak néha bukkanhat elő a nap. Vármegyénkbe esőt is jósolnak, 14 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hello mindenkinek, én Ádi vagyok, nem a Tomi. Ő ma nincsen, viszont én itt maradok veled, és lehet, hogy játszunk is majd, szóval a kertészeti utalványért figyeld a műsort, meg úgy egyébként is, mert nagy slágerekből sem lesz hiány. Most a Summer Night-tal nyitunk, de még hadd mondjam el, hogy várom a közlekedési híreket is. 0620 978 978 5, jó rádiózást!

4:11 felé közelítünk a Forrás Rádióban, a Koktélt hallgatod. Tomi jól megérdemelt pihenőjét tölti, és én helyettesítem legalábbis itt a délelőttben, és ideje egy picit ránézni a meteorológiai szolgálatok jelentésére. A mai napon ennél a 15 foknál melegebb nem lesz, és gyakran zápor, zivatar érkezhet. Holnaptól már kicsit szárazabb, naposabb időjárásban lesz részünk, 16-17 fokos csúcsokkal, de az igazi tavaszias meleg, amit a múlt héten megszokhattunk, az majd csak jövő hét második felén tér vissza. Addig is vannak slágereim, amik felmelegítik a hangulatot. Come into my world, ezzel megyünk tovább, itt keveset dumálunk, sokat zenélünk, zenél nálunk Alexander Stanley és Nero, ők jönnek tehát itt a Forráson.

Itt a Forrás Rádió, köszönöm, hogy velünk vagy, és mesélek egy kicsit a játékról, amit naponta háromszor játszunk minden műsorunkban egyszer. Egy utalványt lehet nyerni minden adásban az esztergomi kaszkár kertészeti áruda felajánlásából. Ez 15 ezer forintot ér, ha van kerted, azért jó, ha van teraszod, azért jó, ha van lakásod, azért jó, ott is tudsz ültetni valami szépet. Ez viszont annyit kell tenned, hogy a fantasztikus metaforikus találmányunkban, a magból sláger játékunkban ki kell találnod, hogy melyik az az előadó, akinek egy órán belül két dalát is lejátszuk, a magot, meg aztán a gyümölcsöt termő fát is, mert hogy ahogyan a mag is kialakul és kinövi magát, úgy az előadók is, és elindulnak valahonnan, mutatunk egy kezdetleges láger tőlük, és aztán pedig megmutatjuk, hogy mivé nőtték ki magukat mostanra. Szóval, akkor és most, kezdetek és mai napok, ezzel foglalkozunk, és ez számodra 15 ezer forintot érhet. Hogy mit kell csinálni? Felfedezni, melyik ez az előadó, és megírni a nevét ebben a műsorban, még az adás végéig 0629789785, illetve a saját keresztnevedet is, és akkor bizony esélyes vagy a kertészeti áruda nyereményére. Minden nap 45 ezer forintnyi nyeremény itt a Forráson, igazán megéri minket hallgatni, és hogyha már tavasz, meg kertészet, meg növények és virágok, akkor itt van a Follow the Flow és a tavasz, ennél jobbat nem választhattam volna. Köszi, hogy minket hallgatsz!

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: No, gyors közlekedési hírblokk jöhet, legalábbis ide dam, után azt hiszem ez mindenkinek jól esne. Azt kell, hogy mondjam, hogy az M1-es gatya a szokott módon lassan autózható, az 1-es utat ajánlom helyette, főleg Budapest irányába, de egyébként a szembe irányban is tömítettek a sávok. Komáromban, Esztergomban a határ közeli részeken kell figyelni, nálunk Tatabányán pedig a Győri úton lépésben lehet csak haladni. Ezek voltak a legfrissebbek, ha te is látsz, tapasztalsz valamit, kérlek dobd át 0620 978 978. Mi pedig megyünk tovább, mert itt nem dumálunk, csak zenélünk. Miles Smith és a Nice to Meet You jön. Hát én is valahogy így érzem magam. Örülök, hogy találkoztunk itt a kedvenc rádiónkban.

Köszi, hogy a Forrás Rádiót hallgatod, és bizony van még esélyed arra, hogy megnyert ebben a műsorban a 15 000 forintos utalványunkat a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Magból sláger ez a játékunk címe, fel kell fedezned azt az előadót, akitől egy órán belül két dalt is lejátszunk, a magot, meg aztán a gyümölcsöt, termőfát, hogy a metaforánknál maradjunk. Lehet, hogy a következő előadó lesz? Annyit megsugok, hogy nem. De aztán meg lehet, hogy jön egy olyan, aki meg igen. Szóval hallgass minket, figyelj ránk, és ha már ültetett fa, mi kell annak? Napsütés, meg víz, ez pedig megadja a folyó. Jön Miley Cyrus-tól a River, itt a Forráson. Ha, mi is éltetők vagyunk.

Forrás Rádió, csak a legjobbak a legjobb helyen. Bruno Mars után pedig jönnek a hírek, de a következő órát is a Giga slágerrel nyitjuk. Zenél nálunk Nico Santos és Fastboy, és érkezik a Where You Are. Maradj te is! No.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki majdnem 40 kutyát tartott rossz körülmények között. Medvetámadás okozhatta 2 ember halálát Erdélyben. Természetfotó kiállítás lesz Esztergomban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki majdnem 40 kutyát tartott rossz körülmények között, 2-nek az életét is kioltotta, közölte a Pest vármegyei főügyészség az MTI-vel. A közlemény szerint a Cegléd környéki településen élő férfi több kutyát is tartott, hogy szaporításuk révén anyagi haszonra tegyen szert. A vádott az ebeknek nem biztosított ivóvizet és megfelelő élelmet, több kutyát is rövid láncra verve tartott, úgy, hogy nem volt semmilyen menedékük, így ki voltak téve az időjárás viszont. A férfi 15 kutyát olyan kenelekbe zárt, amelyben a nagyobb testűek nem tudtak kinyújtózni és természetes testtartást felvenni. Az ingatlanba bezárt kutyák napfényt nem láttak, a vádlott az ebeket folyamatosan sötétségben tartotta. Az elhanyagoló bánásmód miatt több állat is elpusztult, a férfi 2 ebet olyan súlyosan bántalmazott, hogy azok szintén elpusztultak. A vádlott bűnösségéről a ceglédi járásbíróság fog dönteni, áll a közleményben. A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték hétfőn egy medve kilövéséhez az erdélyi Besztercenaszód megyében. A védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok. Az észak-erdélyi Besztercenaszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszony. A nő holttestét a Telcs községhez tartozó Bükkös település határában találták meg pénteken egy szintén elpusztult szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatóságok szerint mindkettőjük halálát medvetámadás okozhatta. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyosi Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a vadonban című tárlat Afrika és Costa Rica természeti világába kalauzolja a látogatókat, a program 18 órakor kezdődik. A Múzeumi Világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órakor várják, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, csak néha bukkanhat elő a nap. Vármegyénkbe esőt is jósolnak, 14 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindenkinek, Tomi ma nincs, Ádi vagyok, én tartom a frontot, és lehet, hogy ebben az órában hozom a magot, illetve az ebből kinövő hajtványt, de szépen mondtam, lehet, hogy játszunk, az biztos, hogy slágereket játszom. Nico Santos-szal nyitunk, Fastboy-jal érkezik, és ez pedig a Where You Are. Hallgass a forrást, ez a koktél. Jéghideg. Szívó,

sokára negyed dél, és vége a kedd felének. Ugye velünk gyorsan repül a munka? Na, hát ez a Forrás Rádió, és lehet, hogy ebben az órában hozom a játékot, ami minden műsorban ezen a héten 15 000 forintot ér az Esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Tehát, hogyha szereted a kertet, de nem szeretsz sok pénzt költeni, akkor itt a lehetőség, hogy nyerjél egy 15 000 forintos kupont, amit szerintem bármire beválthatsz, ami a kertészetben fontos lehet. Ez annyit kell tenned, hogy a Magból Sláger játékunkban megtalálod azt az órát, amiben egy előadótól két dalt is meghallgatunk, egyet a kezdeti időkből, amikor ugye még elültették, a másikat pedig a mostani napjainkból, amikor már gyümölcsöt termett az a bizonyos metaforikus fa. Hogyha meghallod ezt az előadót és a slágereit, akkor elég megírnod a sztárzenészünknek a nevét, akár magyar, akár angol, írd meg őt, illetve a saját keresztnevedet, és akkor lehet, hogy téged sorsolunk minden műsor végén ezen a héten. 0620 978 978 5, ez az SMS Viber számunk, itt játszhatsz, közben pedig talán a legnagyobb slágerek szólnak? Nem, egészen biztos, de hogy a talán szól most, az talán tuti. Manuel és Tiden jönnek itt a jó zenék forrásán.

Itt a Forrás Rádió. Rendelt egy hambit valaki a Mekiből minden nélkül. Nem fogod kitalálni, mi történt. Ezt is elmondom, meghozom a legnagyobb slágereket, egy kis kereskedelmi szünet után jön Zara Larsson és a Can't Tame Her.

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékitalkupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Forrás Rádió, köszi, hogy minket hallgatsz, és hozom a témát, amivel foglalkozni szerettem volna, ugyanis itt egy srác, aki rendelt egy hambit a Mekiből minden nélkül. Nem fogod kitalálni, hogy mi történt? Na, hát elmondom. Úgy van, hogy ő a hamburgert hús, zsemle, sajt, uborkák, szósz és hagyma, valamint saláta nélkül kérte, és így is rendelte. Ő egyébként nem teljesen őrült, csak egy kicsit frocliszta a Mekit, és másfél milliós követőtáborral bír az X-en, Greg néven fut, le akarta kamerázni, kis filmet meg dokumentációt akar csinálni, hogy mi lesz ebből az egészből. Egyébként $22.14, azaz 6500 forintot fizetett, méghozzá ezért a különösen fincsinek ígérkező Big Macért. Az a helyzet, hogy az amerikai viszonylatban nem olyan sok, mert ennek kb. A felét a kiszállítási díj teszi ki, illetve az ottani kötelező borra való, amiből a srác meglehetősen sokat adott, mert tudta, hogy froclizza a McDonald's-ot. Megérkezett a rendelése, de késve, meg is írták neki, hogy elnézést, a futár késik, ő visszaírta, hogy semmi baj, mert igazából nem is olyan éhes, úgyhogy azt számít neki igazán, hogy friss legyen az étel. Arra számított, mikor kihozta a futár, hogy majd a dobozban nem lesz semmi. Ehhez képest kinyitotta, és mi volt ott? Mondom először a reakcióját, ez elfogadhatatlan, írta természetesen a Panasz blogban, az applikációban. Semmit sem rendeltem, és mindent kaptam, jegyezte meg a srác, mert hogy benne volt egy teljes Big Mac mindennel, vagyis gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyták a rendelését. Mivel csak egy játék volt, így végül 5 csillagos értékelést adott a Mac is futárnak, és küldött még plusz $10 extra borravalót, de nem kapta meg az üres dobozt, amit szeretett volna. Hát erről nekem mindig az az ismerősöm jut eszembe, aki nem szereti az zöldséget, a családban van egyébként a feleségem testvére, és a gíroszt mindig úgy kéri, hogy zöldség nélkül, tehát kap gyakorlatilag egy nagy pitányi húst, jó, hát úgy is árazzák neki, de egyébként gusztusosnak szokott tűnni. Vagy eszembe jut az a pilóta ismerősöm, aki úgy ismerkedett össze a feleségével, hogy egyszer hátra szólt a feleségének, most már feleségének, aki egyébként stewardessként dolgozott a gépen, és mindig is tetszett neki a pilóta, hogy hozzá már nekem egy kávét, légy szíves, mindennel. És ő aztán tényleg mindent belerakott, ketchupot, mustárt, majonézt, amit a gépen talált, és aztán szerelem lett első látásra. Szóval, óvatosan rendeljünk a Mekiből olyan dolgokat, amikben nincsenek dolgok, mert lehet, hogy olyan dolgot kapunk, amiben vannak dolgok, mert ebben a sztoriban a Meki nem habozott. Szép napot mindenkinek, a Forrás Rádióban folytatjuk a koktélt, nem dumálok többet, jön a By Your Side, Calvin Harris-től és Tom Grennan-től.

0: When you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Itt a vége, fuss el, véle, Passenger, Let Her Go, ezzel zárunk. Mekkora nagy előadó és mekkora nagy dal. Egyébként voltam Passenger koncerten, még a Szigeten, a nagy színpadon valami világhírű DJ pörget éppen a lemezeket, ő pedig egyszer gitárral, meg egy ilyen lábdobbal egy kis sátorban, hát a maradék 10 pár ezer emberrel ott bulizott, én is vele voltam, és valami ilyesmit mondott a színpadról, hogy olyan érzése van, hogy kint a nagy színpadon ott vannak a birodalmiak, és itt pedig a Lázadók maroknyi csapata a Star Wars-os példával élve, és ezzel engem megnyert meg a fantasztikus zenével is. A következő órában is folytatjuk nagy slágerekkel, a Koktélt onnantól Bálint Lackó keveri, és jól hallottad, hogy nem hallottad, nem volt nálam játék, tehát a következő 2 órában nála jön a Magból sláger, aztán pedig az utolsó 4 órában még egyszer. Szóval 30 ezer forintnyi nyereményt oszt majd ki a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából, érdemes lesz majd őt hallgatni, és természetesen csak jó slágereket játszik, mivel nyit Lady Gaga-tól hozza a The Dead Dance-t. Szóval a hírek után ezzel folytatjuk, hallgass te is, Éréd Ládám voltam, vagyok, leszek, köszönöm szépen a kitartó figyelmedet, találkozunk holnap is, reggel 6 után jövök. Szép napot, ciao.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
4: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban a Dobogókői úton, országos állateledelgyűjtést rendeznek a hétvégén. Az EU 20 millió euró humanitárius segélyt nyújt menekültek támogatására Törökországnak 2026-ban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatornaépítési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-én 9 órától május 17-e 17 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakasz nem lesz átjárható, kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. Mancsa bajban címmel 6. alkalommal szervez országos állateledelgyűjtő akciót a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány május 16-án és 17-én. A szervezők közleménye szerint az adománygyűjtést szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között tartják az Interspár áruházakban. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével támogassák a civil állatvédő szervezetek gondozásában élő kutyák és macskák ellátását. Kiemelték, hogy Magyarországon számos állatvédő szervezet lát elgazdátlan állatokat, ami jelentős anyagi és logisztikai terhet ró rájuk. Az akció során a vásárlók az áruházakban megvásárolt állateledeleket és más, az állatok gondozásához szükséges termékeket ajánlhatnak fel, amelyeket a helyszínen jelenlévő önkéntesek vesznek át. A felajánlások közvetlenül a rászoruló állatvédő szervezetekhez kerülnek. Tatabányán az ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára gyűjtenek, tehát most szombaton és vasárnap 10, valamint 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. Az Európai Unió 20 millió euró humanitárius segélyt különített el a menekültek és az őket befogadó közösségek 2026-os támogatására Törökország számára, tájékoztatott az Uniós Bizottság hétfőn. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, hogy Törökország mintegy 2,3 millió menekültet fogad be, elsősorban Szíriából, valamint Afganisztánból, Irakból és Iránból. Az uniós támogatásra azért van szükség, mert az erőfeszítések ellenére az alapvető szolgáltatások korlátozott hozzáférhetőségével mellett több százezer ember jelentős akadályokkal szembesül, a társadalmi és gazdasági kiszolgáltatottság, a nemzeti rendszerekhez való hozzáférés és a 2023-as földrengések elhúzódó hatása miatt. Az EU 2026-os humanitárius segélye a védelemre, az alapvető szükségletek biztosítására, az egészségügyre és az oktatásra fog összpontosítani, miközben kiegészíti azt a hosszabb távú uniós támogatást, amelynek célja az önellátás és a nemzeti rendszerekbe való beilleszkedés előmozdítása.
0: Időjárás.
1: Ma a nap ugyan néha előbukkanhat, főleg a délutáni órákban, ám zömében erősen felhős, borult idő lesz. A nap folyamán többször lehet számítani eső, zápor kialakulására is. 14 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép immár délutánt kívánok mindenkinek. Jó étágyat az evéthez, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ma is ilyen felezős tapunk van. Sőt, mi több, ma is fogunk játszani magból sláger. Sőt, ez már ebben az órában bekövetkezik. Szóval gyertek velem, tartsatok velem mondjuk Lady Gaga mellett. Ez a Dead.

Hát szólt az iménti Tét McRae-dal itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és hát képzeljétek el, hogy ebben az esetben is slágerekről van szó, mert a játékunk is érkezik slágerekre szabva. Ugyanis magból sláger a játékunk neve, és ezáltal ti egy 15 ezer forintos utalványt nyerhetek az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából, ha tudjátok, hogy ki az az előadó, akinek egyik kezdeti, majd épp aktuális slágerét játsszuk le. Ha tudjátok, nevetekkel együtt a 0629986985-re írjátok meg, onnantól kezdve pedig már csak fortunán múlik minden. Mondjuk az is, hogy például a 15 ezres utalványt kezetekbe vehessétek. Na de, addig is érkezik egy olyan kis segítség, hogy ez az előadó nem egyedül van, ez egy együttes, mondhatni, hogy egy kollab, és magyar. Úgyhogy jól figyeljétek, hogy kikről lehet szó, mert tőlük ebben az órában kettő dal is elhangzik, úgyhogy füleket nyitni. A következőkben a Bell Hello-val folytatjuk, jön a Rockpart, aztán pedig Jason Derulo és a

0: szinte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: If

0: Love Yourself, Justin Bieberrel itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és hát menjünk is tovább a ma reggeli Bonusborgenhez, mégpedig amolyan módon, hogy Japánban már inkább kifizetik a Tinder előfizetést, csak hogy végre randizzanak. Hát kár, hogy a meccsért nem fizetnek, mert ha veszel előfizetést, attól még meccsed nem biztos, hogy lesz. Tapasztalat!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
3: Imádom! Kik a nagyik? Ki fizet? A család? Állam, hát, szülők? Vagy az állam?
2: Igen. Igen.
3: Imádom.
2: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 ezer forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
3: De miért?
2: Mármint arra gondoltam,
4: akik nem magukkal játszanak, hanem másokkal.
2: Jobbra húzogatnak, mert ez egy játék.
3: És figyelik, hogy mire költöd. Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
2: Gondolom, csak a Tinderre költheted.
4: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
2: Igen.
4: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezésre, tehát, hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen Andi-féle tinderezés, hogy bal, és akkor...
2: És egy jobb.
4: A few hours later, egy jobb, bal.
2: Igen. Amúgy lehetne egy ilyen videót erre csinálni, mert ez valóban így szokott szajnani.
3: Azt nézem, hogy milyen a fizetős funkcióért.
2: Nem tudom, lehet ott jobb...
3: Mert ingyen is lehet tinderezni.
4: Jobban hasonlítanak egymásra.
2: Nem, hanem, hogy jobb...
4: Jobb a merítés?
2: Igen.
3: De azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálsz egy nap, és akkor másnap meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen, nem kapsz reklámokat, passport funkciót, tehát más városból is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenes életéve, havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetent, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál így tűzijátékkal villan fel.
2: Nem tudom, én annak idején emlékszem, hogy láttam, hogy kaptam szuper like-ot, de ezt nem láttam, hogy kitől, meg talán az ilyen, nem tudom, milyen üzeneteket se láttam hozzá, tehát, hogy az ingyenes verzióban ezt nem lehet megnézni. Egyébként itt nem csak a Tinderre vonatkozik ez, hanem bármilyen ilyen társkeresési alkalmazást használnak, vagy előfizetnek, akkor kapják ezt a...
3: Kapaszkodj! Van Tinder Gold?
2: Van, igen.
3: Az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
2: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó, szerintem.
4: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor jó, lehet, hogy azzal több sikert ér el, mint mondjuk a profil képével.
2: Igen, csak a lehetőség.
3: Csak a fiúk? Kapnak erre pénzt, hogy
4: lányok is?
2: Nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
4: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
2: Na, nem tudom, én már túl mentem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
4: Mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
3: Hát marad a beauty filter, meg a népsport, abba lehet így hirdetni, nem hátul.
2: Hát biztos azt gondolják, hogyha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy azért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
4: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem, meséltem már nektek a kedvencemet, amit annó olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, szerintem a sportnapilap volt, annak hát voltak ilyen bulkolt hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert három szóból állt az egész. Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellette. Ennyi volt a szöveg.
3: Szerintem ez egy vívóedző.
4: Én is azt gondolom, igen.
3: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
2: Igen, azt keresett biztosan.
4: Egy jó kis párbajtört tovább képzésre mehetsz.
2: Társat keresett a sportoláshoz biztos.
3: Hihetetlen.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: a Forrás Rádió csak slágerekkel, és ezen slágerekkel folytatjuk a következő órában is. Azért hagyunk nektek időt gondolkodni még azon, hogy ki volt az az előadó, akit meg kellett írnatok, hogyha egy 15 000-es utalványt szeretnétek nyerni, akkor mindenféleképpen gondolkodjatok még egy picit. A következő órában pedig mondom majd azt is, aki megnyerte ezt a nyereményt. Addig is viszont hírek, és aztán utána Len Walker és a Broken Strings, mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Bujdosó Andrea bejelentette a Tisza párt frakcióvezető helyetteseit, lejár a határidő a plakátok eltávolítására. Washingtonban a függetlenségi háború magyar huszár ezredesére emlékeztek. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője bejelentette a párt frakcióvezető helyetteseit kedden a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint Velkei György László általános frakcióvezető helyettes, Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter frakcióvezető helyettes, Császár Martin pedig frakció igazgató lesz. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, tehát május 12-éig kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A választási bizottságoknak nincs hatáskörük eljárni a határidőre el nem távolított plakátok ügyében. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. Az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját ünnepelve az amerikai függetlenségi háború magyar huszár ezredesére, Fabrici Kovács Mihályra emlékeztek Washingtonban hétfőn. A Magyar Közösségi Központ a Kossuth Ház homlokzatán felavatták az Egyesült Államok negyed évezredes fennállását is köszöntő feliratot, amely egyben emléket állít az 1779. május 11-én a Charlestoni csatában életét vesztő magyar katonatisztnek, akit az Egyesült Államokban a könnyű lovas egyik megalapítójaként tisztelnek. Az ünnepségen is elhangzott, hogy a történelmi emlékezetben Fabrici Kovács Mihály az egyetlen magyar volt, aki találkozott George Washingtonnal, a függetlenségi háborúban megalakított amerikai hadsereg főparancsnokával, az ország első elnökével. A Tatabányai Tészó ZRT közzétette holnapján a primer távfűtési hálózat karbantartási időpontjait. A karbantartás ideje alatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelni fog. Az első időpont a június 1-től 5-éig tartó időszak, amelyben az óvárosban élők lesznek érintettek. A részletes információkat megtalálják a tészol.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk a folytatásban is, továbbra is előfordulhat csapadék, a szél északnyugatira fordul, erős viharos lökések kísérhetik, 16 fok körül mérünk. Holnap a fátyol és komoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál lehet majd.
0: Sorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
6: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatást nem teljes körül.
8: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Indul

mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is érkeznek majd az izgalmak, az érdekességek, de leginkább a kevés beszéd és a sok-sok sláger lesz majd ezúttal is jellemző. Ellen Walkerrel indítunk, ahogy ígértem, forog már is a Broken Strings.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel telis tele, és hát az előző órának a megfejtésével még tartozom nektek, úgyhogy ezt a tartozást most kvázi behajthatjátok, vagy behajtathatjátok rajtam, mert hogy nem másról van szó, mint a Well Hello-ról, tőlük hallattátok a Rakpartot, illetve a Late Night Girl-t, úgyhogy mindenki, aki a Well Hello-t elküldte nekünk, az már egyel közelebb van. Hamarosan sorsolunk, addig is viszont csak slágerek, például Dash és Young Fly, na meg a Honeymoon, ez érkezik most.

Via Forrást hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel, kevés beszéddel és éppenséggel. Most hamarosan majd a sorsolás is következik, úgyhogy tényleg már csak nagyon kevés választ bennünket elettől. Viszont addig is lehet zenélni, például Rita Orával, Kygóval éppen, vagy éppen Bibi Rexával. Ez utóbbi érkezik a Sacrifice-szal, aztán majd a Chase in Paradise jön előtte, és végül, de nem utolsó sorban meghallgatjuk Benson Boone-t is majd a Beautiful Things-el. Előtte viszont Rita Orát halljátok Fatboy Slim-mel, ez a Praising You.

Na hát időközben a sorsolás is megtörtént, kérem szépen, játékunk kapcsán ugye Magból sláger ered, és így pedig a múlt óra megfejtése a Well Hello volt, ugye ahogy már mondtam nektek, a Rakpart, illetve a legújabb slágerük a Late Night Girl volt a két résztvevő az előző órában. Lesz a délutáni csúcsban is játékunk, Gyulának viszont már most azonnal tudok jó hírekkel szolgálni, mert hogy ő volt az, aki most a koktél során elvitte a Kaszker kertészeti Áruda esztergomi üzletének felajánlását, amelyben 15 000 forint értékű vásárlási utalványt nyert, úgyhogy gratulálunk neki. Na de, a következőkben is lesz még játék, 4 és 5 között legközelebb a délutáni csúcsban, úgyhogy addig is tartsatok velünk meg a slágerekkel, mert hogy érkezik most például Duke Dumont és Jack Jones közöse. As I get you.

0: amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide. This is how you change the world. Let's ride.

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét.

0: őrületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ott Tali!
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Semmilyen módon nem kívánják korlátozni az egyházak tevékenységét és finanszírozását. Megkezdődik május 2. hetében a központi szúnyoggyérítési program. A férfi vízilabda válogatott 2., a női 4. a világranglistán. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az egyházakkal együttműködésre törekszenek, semmilyen módon nem kívánják korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormány, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Május 2. hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyésző helyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan, jelezték. Egy különleges utazásra hívja az érdeklődőket Szilva Szabolcs, aki Utam a felhők közé című könyvének bemutatóján mesél a hegymászás élményeiről, valamint azokról a személyes és családi történetekről, amelyek a kötet lapjain is megelevenednek. A program Esztergomban lesz május 16-án, ami 17 órakor kezdődik a Szentgyörgymezői olvasókörben. A belépés ingyenes. És végül sport. A férfiaknál a 2., a nőknél a 4. helyen áll a magyar vízilabda válogatott a Nemzetközi Szövetség legfrissebb világra listáján. Marga Zsolt szövetségi kapitány tavaly VB idén EB ezüstérmes férfi együttese a Görögországban rendezett Divízió 1-es tornán csoportgyőztesként harcolta ki a részvételt a július 22-e és 26-a között Sydneyben sorra kerülő VK szuperdöntőre. Végül 4. lett az április elejé Divízió 1-es selejtezőn. A Cseh Sándor irányította a női csapat múlt héten Rotterdamban harcolta ki a szuperdöntőbe jutást. A megfiatalított 4 újonccal felálló együttes az első 4 közé ugyan nem került be, de az 5.-8. helyért rendezett szakaszban megelőzte többek között a világbajnok görögöket, és az 5. helyével biztosította helyét a VK fináléban.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk, a folytatásban is továbbra is előfordulhat csapadék, a szél északnyugatira fordul, erős viharos lökések kísérhetik, 16 fok körül mérünk. Holnap a fátyol és komoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál lehet majd.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: És ez már tényleg valójában a délutáni csúcs. Hello, hello, sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és bizony a délutáni csúcs is hasonló sebességgel, tempóval és izgalmakkal indul meg majd előrefele, mert hát ugye bár ebben az órában is telisten leszünk slágerekkel. És ígértem nektek James Hype-ot, úgyhogy nem véletlen a hype, már is itt van a Dannuék miatt.

0: Ha a Buenos Morgenből sosem elég, akkor az egy nagyon jó, mondhatni, hogy hozzáállás, nevezhetjük ennek is. Egyébként pedig megakadt a szemem a következőn. Ugyanis azt tudnotok kell, hogy a mi Best of anyagainkat az egyik kedves műsorvezetőnk, Rédl Ádám válogatja. És bizony, ezt a kulisszatitkot most jól elmondtam adásban, de hát ugye van nekem itt egy elnevezés, mégis miről van szó, és én néha nem is gondolkodom azon, hogy milyen konfokat vagy milyen felvezetést mondjak neki, mert egész egyszerűen magáért beszél, és ilyenkor inkább meghagyom a meglepetés erejét. Teszem ezt most is, mert hogy ennek a címe indokolatlan természetvédelem.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De például nem tudom, hogy vettetek-e már papírba csomagolt kígyóuborkát, ami a papíron belül ugye hát nyilván műanyagban van csomagolva, hogy az uborka ne száradjon ki, de a papírra rá van írva, hogy védjük a környezetet.
3: Hát a nem, papír részében. Én olyat még nem láttam.
4: Én sem, én csak ilyen átlátszó.
3: Én csak a rendes, a celofános vagy
4: az,
3: milyen.
4: Az, igen, ilyen nylonosba csomagoltat, én is. De na, azzal viszont megszívtam, most nem de? Akarok mondani, van olyan szupermarket, ahol én már nem vagyok hajlandó kígyóuborkát venni, mert kétszer fürdöttem be vele, és mind a kétszer nagyon-nagyon rossz volt, ilyen savanyú. Nem, úgyhogy azt,
2: ja, mert
4: azt nem.
2: Be volt zacskozva. Vagy ugye most, hogyha már itt tartunk, akkor van ez a védjük a természetet, meg védjük a környezetet logós cucc, nézzétek meg. Jó, nem akarok tényleg most túlzást mondani, de négyből legalább egy az műanyagban van csomagolva három rétegben.
4: Jó, de igen, tehát az a baj, hogy ezt teljesen meg nem fogod tudni elengedni szerintem. Nem, részben nekem, lehet, nyilván nekem... az is számít, hogyha ezt világszerte hozza mindenki.
2: Engem a képmutatás sokan... zavar. Tehát, hogy ó, ezzel megvéded a környezetet. Na majd, hogyha ezt így csinálod, meg ezt követed, meg ez lesz, na majd azzal.
4: Hát de akkor, hogyha tömegesen mindenki így csinálja, tudod? Uh-huh. Mert ugye szokták, igen, mondani, hogy az mit számít, hogy én mondjuk nem dobom el a szemetet, vagy hogy én így vásárolok. Nyilván te egyedül nem sokat számítasz. De ha már a szomszéd is így csinálja, meg ő is, akkor az viszont összeadva már számít.
2: István írja, hogy a sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
4: Zseniális! Ezt használhatom innentől? István, mert nagyon tetszik.
2: Nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, két dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, hárommal vagy öttel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
4: Hát igen, látod, a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups! Ups, ups!
2: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne. De ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőrömen.
1: Buenos Morgan, minden hétkö...

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
6: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy kis közlekedési info is elfér azért a délutáni csúcsban, így hát most is, mert hogy erős a forgalom az M1-esen, meglepetés, ugye főváros felé Tatabánya és Tata között szakaszos lassulás, torlódás, időnként egy kis piknik tapasztalható, főleg a kamionos sorban. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia, mondhatni, hogy szokásos módon. A térkép is hasonlóakról árulkodik, itt is ezt lehet észrevenni, azért annyira nem feltétlen rossz mindig a helyzet, most talán egy picit az átlagos fölötti. Egyébként, ha nektek van közlekedési információtok, akkor azt is szívesen vesszük, és nagyon szépen megköszönjük. A 0620-9185-re pedig el is küldhetitek, legyen az akár SMS vagy Viber formátumú, teljesen mindegy, nagyon szépen köszönjük. Akivel, illetve akikkel folytatjuk most a Sziasztó és Ox Dala, ez az I Follow Rivers.

to go, Chaperone-nal itt a Forrás Rádióban csak slágerek között, és hamarosan Kitty hangját is hallhatjátok, mert hogy tényleg szélsebesen elérkezik az óra vége, vele együtt pedig tényleg Kitty is itt lesz velünk, és ismételten a legfontosabb infókat ismerteti velünk, veletek, és érdemes ezért is itt maradni nálunk. Na de, még mindig van másokom is, például Morione személyében, aki az idei újdonságát, az angyalt hozta el nektek ebben.

0: ugye mondtam én, két pislantás, és itt is vagyunk. Na de jön Kitty a hírekkel, ezt is mondtam, viszont egy valamit még nem. Riebet nem ajánlottam a figyelmetekbe. Jön az All My Life, mutatok egy apró részletet.
1: Legismertebb DJ-vel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
6: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
7: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva üdvözlöm Önöket. Kármán András szerint senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, átütemezik Esztergomban az Arany János utca járda felújítási munkálatait. A WHO főigazgatója sikerként értékelte a Hondius evakuálását. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Átütemezik Esztergomban az Arany János utca járda felújítási munkálatait. A város a honlapján közölte, hogy a beérkezett lakossági észrevételek alapján az Arany János utca, Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán tervezett járda felújítási munkálatokat átütemezik. A kivitelezés megkezdését megelőzően az önkormányzat lakossági fórumot tart, ahol az érintettek részletes tájékoztatást kapnak a beruházás ütemezéséről, valamint lehetőség nyílik a felmerülő kérdések és észrevételek megvitatására is. A munkálatok várható kezdési időpontja 2026. júniusának vége. A lakossági fórum pontos időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást, közölte az esztergom.hu. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kedden, kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg hazánkban alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlagnyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Sikerként értékelte a holland Hondius óceánjáró utasainak evakuálási műveletét az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója kedden Madridban, valószínűsítve, hogy a vírus hosszú lappangási ideje miatt még lehetnek újabb esetek. A WHO értékelése szerint a globális egészségügyi kockázat alacsony, jelentette ki a spanyol miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón, megköszönve a spanyol kormánynak a művelet figyelemre méltó lebonyolítását és a szolidaritást. Tájékoztatása szerint eddig 3 halálos áldozatról és 11 hantavírus fertőzésről tudnak a Hondius útjával összefüggésben.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is változóan felhős idő várható, élénk széllel, csapadék inkább már keleten valószínű, 11 és 16 fok között mozog a hőmérséklet. Szerdán több órás napsütésre és gomolyokra számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül, 16 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infokat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, ez a délutáni csúcs, annak is a második órája, és ebben az órában is tel leszünk érdekességekkel, közlekedési információkkal, és hát minél kevesebb beszéddel. Ezek között pedig nyilván sok sláger lesz, úgyhogy Riebbel, Sziával és David Gettával is találkozhattok.

Továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, és ezek között a slágerek között, hát olyan is valami szinte időtlen, és bizony az iménti David Guetta felvétel is pont egy ilyen, bár tudom, 7 éves dalra azt mondani, hogy időtlen, az talán még egy picit korai, és egyfajta kredit megelőlegezés, ha úgy tetszik. Tehát ebben az esetben azért bőségesebb beszéltünk David Guettáról, meg pláne beszéltünk úgy, hogy nyomot hagy maga után a zene történelmében. Hát nem is tudom, mióta tolja már. Még emlékszem, hogy én is gimnazista voltam, és már azért én is lassan a 40 kapujában vagyok, szóval az öreg róka jól torja és jól bírja. Hát ez van, David Guetta, tehát azt éjjel az iménti percekben szólt itt a Forrás Rádióban, és hamarosan, ha már magból sláger és eredetekről beszélünk, akkor a következő órában jó, ha ti is figyeltek, mert hogy majd egy olyan játék érkezik, amelynek kapcsán hát egy előadótól 2 slágert is hallhattok majd, ugye az első nagy sikert és az aktuálist. Ha pedig ezt hallottátok, akkor nyerhettek is egy 15 000 forint értékű vásárlási utalványt. Természetesen ugyanúgy, ahogy az eddigi műsorok során, most is majd a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából tehetjük majd meg mindezt, és ti meg ezt a 15 000-et ott tudjátok jól elkölteni bármire. Úgyhogy hajrá! Martin Garrix-el és Carolina Liar-rel folytatjuk, jön a Smile, és ne felejtjétek, játék a következő.

0: arányosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres posztok.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: No és akkor ezeket a közlekedési információkat már is hallhatjátok, mert hogy most is erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé Tata és Tatabánya között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Aki pedig személyautóval halad és Budapest a célja, annak mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot használni, mert bizony, hát ott még azért úgy lehet haladni. Mondjuk úgy, hogy fogjuk rá egész jó. Egyébként az autópálya egészét megnézve és rátekintve azt látni, hogy azért vannak jó szakaszok is Tatabányától kezdődően, de viszonylag ritka az ilyesmi, úgyhogy tényleg óvatosan és persze körültekintően. Én azt mondom nektek, hogy érdemes előre megtervezni, annyiféle applikáció van már, hogy tényleg elképesztően könnyű és viszonylag egy kis térképelemzéssel mondhatni, nyerhettek magatoknak, saját magatoknak időt. Kisebb torlódás még egyébként Bábolna térségében észlelek az M1-es környékén, ott ugye a terelés környékén, és a Biatorbágynál, hát ott már részveszejtően sűrű a forgalom. Akár az autópályán haladtok, akár a főúton, tehát mondhatni, hogy a délutáni csúcs éppen kitombolja magát. Ha közlekedési információtokon, akkor természetesen, mint mindig, most is szívesen és köszönettel vesszük, ezúttal is a 0620 978 978 5-ön. És ne felejtjétek, hogy a következő óra már játékkal is fog eltelni, úgyhogy készüljetek, jön mindjárt a Magból sláger, addig is viszont egy tényleg olyan sláger érkezik, ami úgy is maradt, viszont milyen szép.

ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint László

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután.

0: Figyeljetek, mert Rihanna után nem csak a következő órába ugrunk bele, hanem egészen pontosan a játékunkba. Magból sláger, nem sokára pedig mindent is elárulok ezzel kapcsolatosan. Viszont addig is jönnek a hírek. Kitty után pedig Ray Dalton és a Blood Running.
1: Sessiont a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket! Idén már nem módosítják az SZIA a rendszerét, áfacsökkentés viszont lehet. Több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzése során. Lesz még a héten kihelyezett véradás Vármegyénkben. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont csökkenthetik a jelzett termékörökre, válaszolta újságíróknak Kármán András pénzügyminiszter jelölt a keddi bizottsági meghallgatását követően. Kármán András pénzügyminiszteri kinevezését az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9 igen és 2 tartózkodás mellett jóvá hagyta. Közölte, 2027 elejétől várható az SZIA rendszerében tervezett módosítás, az SZIA visszatérítés lehetősége, mivel évközben nagyon bonyolult lenne a bevezetés. Számításaik szerint az adózók mintegy felének kedvezményesebb lehetőséget teremt, több mint 200 ezren jövőre már kevesebb adót fognak fizetni, tette hozzá. Azt mondta, az áfánál nagyobb a mozgástér, a tervezett áfa csökkentést az egyes termékekre, tűzifa, vényköteles gyógyszerek, egyes élelmiszerek akár már idén is megléphetik. A rendőrök május 4-e és 10-e között Magyarország közútjain 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek. Ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azonnali közlekedési korlátozás 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. Mint írták, a tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ezen a héten még tart kihelyezett véradást. Május 14-én Kesztölcön a Művelődési Házban nyújthatjuk karunkat, délután 14:30-tól egészen 6 óráig. Tudják, vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges. Az Oroszlányváros óvodái által kiírt gyermekrajzpályázat beérkezett pályaműveinek kiállítása és megnyitója lesz a Madarak és Fák napja alkalmából. Az oroszlányi ingyenes program május 13-án, vagyis holnap 16 óra 30 perckor kezdődik a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár földszinti aulájában.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is változóan felhős idő várható, élénk széllel, csapadék inkább már keleten valószínű, 11 és 16 fok között mozog a hőmérséklet. Szerdán több órás napsütésre és gomolyokra számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül 16 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel, no meg a magból slágerrel, mert hogy ebben az órában már fel kell fedezzetek azt az előadót, akinek egy kezdeti és egy aktuális slágerét is lejátszuk. Már hogyha szeretnétek nyerni, nyilván nem kötelező semmi, de az esztergomi Kaszker kertészet járóde felajánlásából 15 000 forintos utalmány talál gazdára ebben az órában is. Szóval tartsatok velem!

el is teli. És kitartás mindenkinek az M1-esen Budapest felé, Tatabányától azért már kezdődik a buli. Bicskéig még úgy egész jók vagytok, aztán hát Biatorbánynál már nem annyira. Kerülni a főút felé lehet, bár ott sem sok sikerrel. Viszont jön most a játékunk, Magbor sláger, és tudjátok, első siker, aktuális sláger. Ha ilyet hallotok, és ha valaki ilyes valakit hallotok, akkor írjátok meg, hogy ki volt az szerintetek, ti pedig ezért cserébe nyerhettek nem is akármit, egy 15 000-es utalványt az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából, ezt itt használhatjátok majd fel, úgyhogy játékra fel! És ha már itt tartunk, akkor Just the way you are. Bruno Mars-szal kezdünk most.

0: Panasz Morgan mindenkinek így kellemes délutánt kívánva is, mert természetesen erre is van alkalom, lehetőség, és ki nem hagynám a helyetekben. Szóval most is Buenos Morgant mindenkinek, és ha már a Buenos Morgannél járunk, akkor érdemes visszatekerni az időkerekét úgy, hogy azt mondjuk így a délután folyamán is át tudjuk élni. Ezúttal például arról lesz szó, hogy egy mávos étkezőkocsiban milyen élményeket szedtünk mi, illetve maguk a kollégák össze.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, úgyhogy visszatértek az étkező kocsik a balatoni járatokra.
3: Amúgy ez tök nagy feeling szerintem. Nem tudom, hogy ti voltatok-e valaha étkező kocsiban és ettetek-e ott?
4: Nem.
3: Soha?
4: Nem.
2: Lakótelepi panelparaszt gyerek vagyok. Hát mit nekem étkező kocsi?
3: De nem vonatoztál soha, hogy mindig vitted a májas szendvicset?
2: Persze. Nem rántott szeletes szendvics alufóliába csomagolva. Ez így az autentikus, kérlek.
3: Na, csak azért mondom, mert alapjáraton, ugye, hogyha van ilyen kocsi a vonaton, akkor nagyon sokan már csak azért is ezt választják, mert ebbe van wifi, meg oda be lehet ülni, veszel egy kávét, annyira durván nincsen túlárazva, és sokkal kényelmesebben utazol.
2: Nem, én ilyenekkel nem éltem soha. Nem voltam ilyen úri gyerek, nem luxisztam, meg ilyesmi.
4: Meg akkor... olyan hosszú útra nem is mentem vonattal, szerintem.
2: Én mentem Balatonra vonattal. Kávét.
4: Én szerintem Balatonon még nem voltam vonattal.
2: Én voltam, nem volt rossz, de én nem is ültem, hanem álltam szerintem, mert annyi volt.
4: Ja, igen.
3: Hát akkor már állhattál volna a büfében is.
2: De nem tudom, hogy volt-e ott
4: étkezőkocsi. Szerintem ott le lehet ülni mindig, mert ott azért kevesebben vannak, mert inkább nem fizetnek és állnak.
2: Aha. Nem, én figyelj, én jó, sose hát értem ezzel.
3: Nagyjából 3-4 percem van, hogy meggyőzzelek titeket, hogy ez mennyire jó. Képzeljétek el, hogy már ugye május 1-én az előszezonban megindultak ezek a bizonyos kajakocsik, és csak hogy mennyire sikeres, tavaly több mint... hát most akkor befejezem így, 899 ezer vásárló volt, mert itt azon, hogy közel 900 ezer, jó, akkor kijöttem a mondatomból.
2: Az amúgy tényleg sok, tehát 900 ezer.
4: Igen, sok.
3: És a legtöbben, tudjátok, mit vettek? Hotdogot. Kávé. Ne, a kávésoroz, de hotdog.
4: Uh-huh. Ez miért olyan olcsó? Mert van egy üzlet, ahol ugye tudjuk, hogy milyen olcsó.
2: A svéd bútorban, igen.
3: Ezért szerintem annyira nem olcsó, de nem is annyira drága szerintem, mint amit várnál. Tehát, hogy hol eszünk még, a repülőn kapunk még kaját, hogy ott veszel, akkor az rohadt drága. Itt viszont, csak hogy be tudtál jólni, egy reggeli az 1300 forint, abban van egy kis üdítő, meg valami szendvicsecske, a hamburgerek meg továbbra is ilyen 2600 forintba kerülnek. Szerintem mai árakon oké, nem a legolcsóbb hely, de nem olyan vészesen drága, hogy ne tud megengedni magadnak hát. Egy balatoni út során.
2: De ez milyen, milyen hamburger?
4: Ja,
2: nagy tehát, hamburger, ez a klasszikus, az old school, ami úgy tényleg ez...
3: Hát
2: úgy,
3: figyelj, meg... mávos, tehát késik.
4: Mire odaérsz, addigra meghozzák.
2: Kicsit koszos. Pici, mint a gyors éttermekben, vagy pedig ez a klasszik régi büfés hamburger.
3: Nyáron meleg, télen hideg.
4: Klasszik lehet.
2: Az mondjuk nem rossz.
4: Hideg, tehát, ja.
2: Ja, az nem rossz egyébként, tehát az mondjuk 2600 ér, az elmegy kategória.
3: Egyébként vannak új főételek is, amik ilyen hirtelen fogyaszthatók, például a paella, a mexikói zöldségragú és a káposztás pulyka.
2: Paella! Azért a spanyolod az hasít, tényleg!
4: Jó,
3: ha mávosan akartam.
4: De azért megnyugtattad.
2: Mucz has, gracias!
3: El tudod képzelni, hogy egy káposztás pulykát elfogyasztasz?
4: Hát mindenképp.
2: Az nem csak ott nem, hanem úgy amúgy sem, egy paellát, én szeretem a paellát.
3: Paella mondom.
2: Paella! Hát a gyorsan, hányan kérhetik így?
3: Hányan fogják
2: paellát?
3: Az... Hányan fogják úgy kérni, hogy paellát?
4: El tudod képzelni, hogy ezek nem ilyen fagyasztott dolgok, amiket ugye így kiolvasztanak, és tehát, hogy ott
2: el tudom
4: ott
2: képzelni, meg... de nyilván az.
3: Hát hogy fogyasztasz már egy káposztás pulykát? Azt nem lehet.
2: Egyáltalán ki talált ki egy káposztás pulyka?
4: A tejfölösbe lefagyasztott káposztás pulykát.
3: Nézzük, mit ütött el a vonat. Van egy pár pulykánk.
2: Káposztás pulyka. De a paella az jó. Azt én szeretem. Az jó dolog.
3: De nem mondd már, hogy paella. Senki nem fogja érteni. Paella, két ellen. Úgy kell írni is.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves portékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.

0: színen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Mars és az újdonsága az I Just Might itt a Forrás Rádióban. Csak slágerek, és tudjátok, magból sláger még mindig lehet nyerni egy 15 000-es utalványt az esztergomi kaszker kertészeti áruda jóvoltából, hogyha felismertétek, hogy mely előadónak volt már mindkét slágere. Mert már mindkettő elhangzott, úgyhogy ha tudjátok, hogy ki volt ő, akkor írjátok meg SMS-ben, Viberen nevetekkel együtt a 0620 978 9785-re. Most egy picit hamarabb fogunk sorsolni, úgyhogy nem sok időtök maradt, konkrétan az óra végéig tudunk még ezzel kapcsolatosan üzeneteket fogadni, aztán pedig már a For Profittal, a Forrás Rádió gazdasági és pénzügyi magazinjával folytatjuk, úgyhogy ez is érkezik majd a folytatásban, nektek pedig

délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bálint Lászlóval jobb lesz. Jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitív.

0: elérkeztünk az óra végéhez, és mindenki, aki Bruno Mars-t megemlítettem, már örülhetett, és már mondhatni, hogy teljesen jó úton járt, viszont Krisztiánnak szeretnék egy az egyben gratulálni, aki megnyerte ezt a 15 000-es utalványt. Krisztián, hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot a részletekkel. Viszont most a Forrás Rádió üzleti magazinjával folytatjuk, jön a For Profit, persze csak Grumi és a Fire után, na meg persze Kitty után, mert hogy jöjjön a hírekkel. A dalból azért mutatok egy apró részletet.
1: A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ott Tali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Megalakult a Tisza kormány, május 15-én indul az Agrárium 2026 összeírás. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, a Dobogókői úton. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit, Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedde délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett, Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Hósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid pedig közlekedés és beruházási miniszter lett. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszőlő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak 3 szakasza lesz. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatorna építési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-én délelőtt 9 órától május 17-én délután 5 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakasz nem lesz átjárható, kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is változóan felhős, néhol viharos széllel kísért idő várható, eső zápor többfelé zivatar, leginkább a délnyugati határ mentén és a keleti észak-keleti harmadban fordulhat elő. 11 és 15 fok között mérünk, késő estére 6 és 10 fok közé hűl le a levegő, holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlót halljátok, és természetesen még mindig a délutáni csúcsot, amelyben most a For Profittal, az üzleti magazinunkkal folytatjuk elsősorban, úgyhogy erre várhattok, illetve erre számíthatok ebben az órában sok-sok sláger mellett. Tartsatok velünk, ne menjetek

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Indul a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bálint László vagyok, ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Mai adásunkban bemutatkozik a jövőre Tatán új gyárat építő Cerez ZRT, és összefoglaljuk a gazdasági élet legfontosabb híreit is. Tartsatok velünk, kezdődik a For Profit.

0: Ismerd meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: A Forrás Rádió gazdasági híreit hallják. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon, közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel. Hangsúlyozták, 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromos töltő infrastruktúra. A 2024. évvégi adatokhoz képest 3191 darab, több mint 1000 berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12630 megawattórát. A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében pedig 210 berendezés üzemelt, míg Nógrád vármegyében 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmus fejlődését a természet és tájvédelem érdekében. A görög kormány sajtótájékoztatón ismertette legújabb terveit a turizmusra és a hotelépítés szabályaira hétfőn Athénban, írja a Portfolio.hu. A görög központi bank adatai szerint tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista utazott Görögországba. Különösen a népszerű Santorini és Mykonosz szigetek váltak túlzsúfoltá. A helyi lakosok évek óta közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodtak a szezonban. Olga Kefalojani idegenforgalmi miniszter azt hangoztatta, céljuk egy fenntartható turisztikai modell, kevesebb környezeti terheléssel a strandokra és az infrastruktúrára. Stavros Papastavrou környezetvédelmi miniszter történelmi jelentőségű reformnak nevezte az új szabályozást, amely június végén lép hatályba. Az új szabályozás osztályozza a régiókat turisztikai terheltségük szerint. A legterheltebb területeken, így például Rodosz, Kósz, Santorini vagy Mykonosz szigetén szigorúbb feltételekhez kötnék az építési engedélyek megadását. A legfrekventáltabb helyeken az új hotelek férőhelyeit 100 ágyban maximalizálná a jövőben. A kormány a partvidékek fokozott védelme érdekében a tengertől számított 25 méteres sávban megtiltaná a beépítést, kivéve hozzáférési és mentő útvonalak kialakítását. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékekkel használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése, a hagyományos, veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy győri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-a lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetéssel tudtak megszabadulni tőlük, írja az MTI.

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Ez a Forrás Rádió, én Rédl Ádám vagyok, üdvözlök minden hallgatót, Mikos Istvánnal, a Ceres Sütőipari ZRT vállalati igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Hamarosan létesül a vadonatúj tatai üzem, amiről csupa jót hallottam. A méretei is fantasztikusak, illetve munkalehetőséget is biztosít majd. Kezdjük talán ott, hogy honnan jött az ötlet, vagy éppen Tata.
2: Tata logisztikailag kiváló helyen van, ugye a budapesti központi raktárak könnyen elérhetők, illetve az új üzemünknek a jelentős termelési volumenét exportpiacokra szálljuk, és a déli európai országok is közelebb vannak, valamint Tata városa rendkívül jó ipari fejlesztési terület a könyvipar számára, és nagy szeretettel várnak minket ott az önkormányzat képviselői, illetve maga az ipari park is.
1: Mi most Győrben beszélgetünk, szempont az, hogy nagyjából így egy vonalon van a két hely?
2: Így van, tehát könnyen elérhető Tata, és logisztikailag is megfelelő hatókörön belül van ahhoz, hogy a hatékony irányítást meg tudjuk tenni az új üzemben.
1: Az új gyár az körülbelül 14 ezer négyzetméteres lesz, és ha jól számoltam, akkor napi szinten 100 tonna kenyeret, tosztkenyeret képes majd termelni. Ezek szerint erre fognak ott fókuszálni?
2: Így van, kizárólag tosztkenyeret, 500 grammos tosztkenyereket fogunk gyártani az adott üzemben, és helyesek az információk, a kapacitás tekintve 9000 darab per órával fogunk ott termelni, és ezt, hogyha a napi működést megnézzük, akkor közel 100 tonna kenyeret fog jelenteni.
1: Milyen érdekes az, hogy ezt termelésnek mondják. Tehát itt látom maga mögött is a képet, ahogyan egy pék készíti a kenyeret. Mennyire áll ez távol már a klasszikus értelemben vett pékségtől?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a formakenyerek jellegükből adódóan is egy könnyen automatizálható technológiát hordoznak, és én amikor az üzemet terveztük, a kollégáknak sokszor említettem, hogy kicsit rugaszkodjanak el attól, hogy ez egy pékség, próbáljuk úgy a folyamatokat és az automatizálást olyan módon végrehajtani, minthogyha akár egy autóipari cég lennénk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá tudás, mert mindig kelleni fog hozzá, hiszen egy élő anyagról beszélünk, de maga a folyamatok és az előállítás az már tud automatizált lenni, és rendkívül hatékony robottechnikát is építettünk be az üzembe. Továbbá a minőség meg ellenőrzés szempontjából pedig még AI-t is fogunk alkalmazni.
1: Technológiailag nagyon modern a hely, erről majd még beszélgetünk, de először egy legendát kérem, hogy igazoljon vagy cápoljon. Állítólag nem akármi került elő, amikor az alapot letették a mostani építkezéshez.
2: Ugye nemrég megkezdődtek a régészeti feltárások, és az első lelet, ami a területünkön előkerült, az egy 4.-5. századi kemence. Úgyhogy számunkra is nagy meglepetés volt, hogy pékség alatt kemencét találtunk, de a méreteiből adódóan sajnos nem fogja tudni kiváltani a megvásárolt kemencét, tehát ez egy háztartási viszonylag. Max 1-2 házat ellátó kis kemencéről beszélünk. Jelenleg folynak az egyeztetések a múzeummal, hogy vajon sikeres lesz-e a kiemelése egy darabban, mert ha igen, akkor tervezzük azt kiállítani a fogadó térben.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy lesz ennek jövője ilyen értelemben, de ennek nem volt túl sok esélye, nem? Ezt értelmezik valahogy, vagy csak egészen egyszerűen megmosolyogtak és örülnek neki?
2: Megmosolyogtok, örülünk neki, de hosszú távon majd kiderül, hogy ez akár volt-e egy jel, vagy sem.
1: 14 ezer négyzetméter. Az brutálisan nagy, de így az önök mértékében ez mekkorának számít? Tehát mekkora előrelépés ez a Ceresnek?
2: Több mint kétszerese ez az üzemépület annak, mint ami itt Győrben most rendelkezésre áll, és az üzemméretet és a kapacitását tekintve ez Közép-Európa egyik legnagyobb kapacitású tosztkenyérgyártó vonala lesz.
1: Milyen folyamatok azok, amik gépesítve lesznek?
2: Nagyjából minden. Az alapanyag átvételtől, az alapanyagok adagolása a dagasztógépekbe, ezek mind-mind automatizáltak, szoftverrel vezéreltek, csak úgy, mint az összes feldolgozási lépés, és a technológiának egy rendkívül fontos eleme, hogy úgynevezett clean room technológiát fogunk alkalmazni, ez egy tisztatéri technológia, így próbáljuk meg majd biztosítani azt, hogy a mikrobiológiai kockázatok minimalizálódjanak, és egy olyan új termék típus tudjunk a piacra hozni, hogy tartósítószer nélkül is hosszan friss termékeket tudjunk a fogyasztók részére biztosítani.
1: Egyébként a tisztaságra nagyon ügyelnek, az is feltűnt, hogy amikor beengedtek, akkor rögtön egy ilyen rögtönzött lázmérésen estem át, kezet kellett fertőtlenítővel mosnom. Ezek a Covid óta ilyen szigorú szabályok, vagy ezek mindig is szempont voltak az önök cégében?
2: Hát az élelmiszeripar számára azt gondolom, hogy ezek nem új dolgok, és nem a Covid hozta, tehát egy felelős gyártó számára ezek szempont kell, hogy legyenek, és folyamatos betartást igényelnek.
1: Ez a clean room dolog, amiről beszélt, ez mennyire egyedülálló a szakmában, illetve az a rengeteg innováció, amit mondott, ezek már bevett, begyakorolt dolgok az önök szakmájában, vagy még lesz benne egy kísérletező fázis?
2: Alkalmazzák ezeket a technológiákat, de nem idehaza, sőt, világszerte is viszonylag kevés üzem van ezzel az automatizáltsággal ellátva, de az applikációja Magyarországon, illetve nálunk mindenképp egyfajta előrelépés kell, hogy legyen, és egy olyan biztos termelést és magas szintű minőséget kell, hogy biztosítson, amivel a fogyasztókat azt gondolom, hogy maximálisan mind termékminőségben, mind pedig biztonságban el fogjuk tudni látni.
1: Mi lesz az AI szerepe?
2: Késztermék ellenőrzés, tehát AI alapon fogjuk a termékeket alakra, színre értékelni, és hogyha valami nem megfelelőséget tapasztal a rendszer, akkor természetesen automatikusan kiszórásra kerül az a termék, ami nem hozza a maximumot, amit elvárni tőle.
1: Napi 100 tonna toszt kenyér, van ennyire kereslet, vagy még azt is mögé kell tenni, mire megnyit a gyár?
2: Ez a gyár és ennek a kapacitása, ez nem a hazai piacra készül csupán. Tehát itt már mindenképp az export is szóba kell, hogy kerüljön, és ha megnézzük, hogy Európában jelenleg a tosztkenyér gyártás kapacitások elérték a maximumokat, ezért döntött úgy a tulajdonos, mert hisz több országban jelen van, tehát Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon, valamennyi országban gyártanak hasonló típusú termékeket, de az egyre fejlődő igények, azok azt a döntést segítették elő, hogy egy újabb kapacitásbázis legyen kiépítve, és annak a helyszíne legyen Magyarország és Tata.
1: Azt olvastam, hogy 2027-ben történik majd a gépesítés, akkor nagyjából így 2028-ban nyitnak?
2: 2027 első negyedév vége, második negyedév közepére tervezzük a tesztüzemet, és a tesztüzem két fázisból fog állni, az egyik az úgynevezett száraz teszt, amikor még tészta nélkül a gépek hangolása, szinkronizálása történik meg, majd ezt követően pedig megkezdjük a tésztás teszteket, és 2028 Q1-ben fogjuk a termelést indítani, és várhatóan 2028 szeptemberére már üzemszerűen fogunk működni.
1: Most ebben a pillanatban, így 2026-ban mi van ott a helyszínen? Építkezés?
2: Jelenleg a durva földmunkák és a talajstabilizáció van folyamatban. Október 1-jel kívánjuk az épület kivitelezést megkezdeni, jelenleg pedig tendereztetjük a kivitelezőket, hogy a legkedvezőbb áron tudjuk ezt végrehajtani.
1: A modern technológia és az AI kapcsán szerintem sok hallgatón felkapta a fejét, hogy akkor ez hogyan passzolhat ahhoz, hogy ez munkaerőt teremt, de szerintem nem sokára megvizsgáljuk majd ezt az aspektust is, illetve hogy a szakképzési, valamint egyetemi együttműködések miként elképzelhetőek. Úgyhogy innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést a Ceres vállalati igazgatójával, Mikos Istvánnal.
0: Ismerd meg jobban a térség gazdasági életét! Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazin.

0: meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Mikos Istvánnal, a Ceres Sütőipari ZRT vállalati igazgatójával beszélgetünk itt a Forrás Rádióban. Beszélgettünk arról, hogy ez a vadonatúj gyár, ami tulajdonképpen 2028-ban Tatán megnyílik, ez munkahelyeket is teremthet. Pontosabban egyelőre még csak én dobtam ezt be, de arról már elég részletesen kifejtettük a véleményünket, hogy mennyire modern eszközöket, AI, technikai, technológiai dolgokat használ majd a vállalat. Ez hogy függ össze a munkaerővel, hiszen valószínűleg a klasszikus értelemben pékekre nem lesz szükség.
2: De lesz. Csak jóval kevesebb. Én azt gondolom, hogy mindig kell lenni egy műszakban legalább egy vagy kettő péknek, hisz...
1: Ő mit csinál? Felügyeli a gépeket?
2: Egyrészt a gépeket felügyeli, illetve azt a fajta humán kontrollt, amit egy élő anyag, mármint a tészta, az pedig egy élő anyag felügyelni kell, ahhoz azért a szakértelem még mindig elengedhetetlen. De valóban igaz az, hogy itt már a képzettség az nem annyira a pék szakmát fogja érinteni, hanem sokkal inkább a műszaki területet, tehát az elektroműszerészeket, az IT-s kollégákat, illetve a gépészmérnököket, elektronikai műszerészeket, mert ezeknek a gépeknek a folyamatos üzemeltetése egy magas szintű technikai tudást fog igényelni.
1: Jól állunk egyébként ezekből a szakemberekből?
2: Azt gondolom, hogy a terület elhelyezését tekintve igen, tehát Győr azért mindig is egy műszakilag fejlett, és a műszaki szakképzésekben mind közép, mind pedig főiskolai, egyetemi szinten egy elég komoly tudásbázissal rendelkezünk, és hát autóiparral szemben az élelmiszerre mindig is szükség lesz.
1: És akkor tulajdonképpen szépen lassan megkezdődik, gondolom, a toborzás is. Nagyjából hány munkahelyet teremtenek?
2: Jelenlegi számításaink szerint 100-150 fő lesz az üzemnek a végleges létszáma. A toborzásokat megkezdtük, de várhatóan a munkavállalókat 2027 első negyedévében kezdjük el beléptetni, de lesznek betanulási programjaink, tehát külföldi tanulmányutakat szervezünk. Ennek érdekében én folyamatosan roadshow-t tartok a középiskolákban, egyetemeken előadást, hogy a megfelelő tudást biztosítani tudjuk.
1: Egyébként mennyire kész embereket keresnek? Tehát nyilván ez az ipar sokaknak új lehet. Mi az, amire leginkább szükségük van? Mennyire elképzelhető, hogy valaki majd itt tanulja be a szakmának csínyát, bínyát?
2: Én annak örülnék a legjobban, hogyha itt tanulná meg, hisz akkor, ha van egy megfelelő alaptudás, akkor azt mi tudjuk úgy formálni, ahogy nekünk arra szükségünk lesz. Ugye említettem korábban, hogy ez egy viszonylag új és egyedülálló technológia Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában, tehát kész embereket nem fogunk tudni hozni, de hogyha látjuk a jelöltekben az affinitást és az akarást, akkor azt a fajta előkészítést tudásban, külföldi tanulmányutakon előkészítjük, és ezért is szeretnénk őket már a gépek telepítésekor alkalmazni, hogy a teljes folyamatot az első csavartól az első kenyérig lássák a kollégák és magukénak érezzük.
1: Ez egy nagyon komoly 24,6 milliárd forintos beruházás, és a magyar kormány is támogatja ezt 4,2 milliárd forinttal, tehát gazdaságilag sem elhanyagolható, sőt, az, hogy a Ceres Tatabányára érkezik. De mit adnak még a városnak?
2: Városnak azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség, hogy a könnyűipart tudja fejleszteni, és ez Tatának célja is volt. Tehát nem véletlen van a szomszédságunkban egy logisztikai központ, egy medencegyár, de nagyon jó kávépörkölő is van, és rendkívül jó illatok járnak ott a területen, úgyhogy majd amikor a kenyér meg a kávé együtt fog illatozni, szerintem fantasztikus lesz, és lehet, hogy egész Tatát ellepi ez a kellemes illat. De azt érzékeltük, hogy Tata város önkormányzata rendkívül elkötelezett, és nagyon nagy segítséget ad nekünk. Ez mellett azt gondoljuk, hogy munkaerőben, a területen tudunk majd megfelelő szakképzett embereket biztosítani, és logisztikailag nem mellesleg közelebb vagyunk Budapesthez, illetve a kívánt központi raktárainkhoz.
1: Hogyha már szakképzés és egyetemi együttműködések, akkor beszélgessünk egy kicsit így a fiatalokat érintő képzési lehetőségekről is. Mondta, hogy ön már egyfajta roadshow keretén belül járja ezeket a helyeket, de mire kell itt még gondolni, mire készülhetnek mondjuk a frissen érettségizettek, vagy akik már az egyetemen végeztek?
2: Ugye középszintű oktatásban és felsőoktatásban is rengeteg együttműködést hajtunk végre nap mint nap. Középiskolai képzés keretében a Csornai Arany János iskolával, vagy pedig a Győri Veres Péter iskolával is a sütőipari pék szakemberek képzését már több éve folytatjuk. Ezek a diákok nálunk vizsgáznak, és sok esetben itt is maradnak, mint munkaerő. Felsőoktatás szintjén pedig a duális képzésben is komoly erőfeszítéseket tettünk. A Magyar Élet és Tudomány Egyetem, az Óvári Egyetem, a Szent István Egyetem mind-mind szerződéses viszonyban áll velünk, és 2024-ben például egy volt duális képző kollégánk, az azóta már a termékfejlesztés és a technológiát erősíti, mint élelmiszermérnök. Tehát mindenféleképpen az a célunk, hogy a saját kedvünk szerint képezzük a kollégákat, és fontos, hogy a duális képzésben ne csak egy elméleti oktatást kapjanak az egyetemen a dolgozók, vagyis a leendő dolgozók, hanem már nálunk egy gyakorlati tudással rendelkezzenek. És a tavalyi évben kibővítettük a duális képzésünket a logisztikai mérnök szakkal, illetve megkezdtük a Pannon Egyetemmel az együttműködést a műszaki területen is. Tehát azt gondolom, hogy egy termelővállalatnál amilyen szakterületek előfordulhatnak és szükség van fiatal utánpótlásra megfelelő tudással, így a teljes szegmenset minden területen, tehát a logisztikától a műszaki és az élelmiszermérnöki karokon is le tudjuk fedni.
1: Zárásként még egy fontos, hanem a legfontosabb szempontról is beszéljünk. Azt hiszem, ez ma nagyon sok helyen fókuszban van, de amúgy is elég fontos terület, a környezetvédelem. Tehát egy új gyár létesül, mennyiben szennyezheti ez a környezetet, vagy hasonlóan innovatív lesz ilyen szempontból is, mint a korábbi dolgok, amiket mondott?
2: Itt is innovatívak leszünk, tehát megújuló energiát is fogunk alkalmazni. Mondjuk az élelmiszeripar, azon belül a sütőipar azért nem a legszennyezőbb iparágban tartozik, de a megújuló energia azt egyrészt költséghatékony, másrészt pedig a fenntarthatóság jegyében hajtjuk végre, és az új üzemünkben tervezzük a környezetvédelmi ISO 14000-es szabvány bevezetését is, ami azt gondolom egy hosszú távú elkötelezettség annak érdekében, hogy a környezetre való felelősségtudatos gondolkodás megjelenjen a vállalat működésében és a környezetében.
1: Mi lesz a sorsa az első futószallagról legördülő tosztkenyércsomagnak?
2: Hát én azt biztos, hogy elrakom emléke.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Tehát ilyenkor ezt konzerválja?
2: Hát termék ki fog száradni, és el fogjuk rakni.
1: Rendben, hát tártkarokkal várjuk. 2028-ban tehát nyitja a kapuit a Ceres új üzeme Tatán, és reméljük, hogy a gyárban is majd a Forrás Rádió szól. Köszönöm szépen, hogy fogadott minket. Mikos István, a Ceres Sütőipari ZRT vállalati igazgatója.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.

0: gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszönjük a figyelmet, ti a For Profitot, a Forrás Rádió hetente jelentkező üzleti magazinját hallottátok, a helyi vállalkozások fejlesztéseiről, innovációiról és a gazdasági élet legfontosabb történéseiről. Amennyiben cégetek, vállalkozásotok szívesen szerepelne a műsorban, jelezzétek azt e-mailben az info@forrasradio.hu címen. Köszönjük a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?

0: szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon. Az ördöge van piknik teraszon. A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, ördöge van piknik terasz. Baj, ördöge van piknik terasz. Tali ott.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. Második alkalommal nyerte el a komáromi Jókai Imor Gimnázium az ökoiskola címet, gyermekurológiában használatos eszközt kapott a Heimpál Kórház. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Átadták azt a gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben kedden, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat adományozott az intézménynek. Kis András osztályvezető főorvos az átadási ünnepségen elmondta, a flexibilis kamerával felszerelt eszközzel és lézer segítségével szétzúzzák a vesekövet, amely utána kiürül a szervezetből. A most kapott eszköz egyszer használatos, egy 10 éves kislányon fognak vele segíteni. A kislány már műtötték vesekővel, amely kiújult, és jelenleg csak ezzel az eszközzel tudják műtéti vágás nélkül operálni, mondta. A szakember hozzátette, a vesekő kialakulása gyerekeknél ritkább, mint a felnőtteknél. Évente körülbelül 1000 gyereknél alakul ki, és műtétre is csak töredékük szorul. Második alkalommal nyerte el a komáromi Jókai Imor Gimnázium az ökoiskola címet egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Az ünnepélyes átadót a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumban tartották, írja a komárom.hu. Udvardiné dr. Mühlenkamp Erika, az iskola igazgatója elmondta, a cím 3 évre szól, amelyet a gimnáziumnak 2023 után ismét sikerült megszereznie. Az iskola további célja, hogy a jövőben elnyerje az állatbarát iskola címet is. A Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsát ki. Az MNB a honlapján olvasható közleményben emlékeztet rá, hogy az MLS-t 1901-ben alapították Budapesten a hazai egyesületek képviselőinek kezdeményezésére. A szervezet fontos szerepet tölt be a magyar labdarúgás fejlődésében, támogatja az utánpótlás nevelést, a hazai bajnokság szervezését és a válogatott sikeres működését. Az MLS alapításának 125. évfordulója alkalmából kibocsájtott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítőkéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is változóan felhős, néhol viharos széllel kísért idő várható, eső zápor többfelé, zivatar leginkább a délnyugati határ mentén és a keleti észak-keleti harmadban fordulhat elő. 11 és 15 fok között mérünk, késő estére 6 és 10 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert. Kedvan jönnek az amerikai kedvencek, a Visszatek rovat és Nomex Zala Larson, mert hisz a 20. helyen nyit már is a Lush Live. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órában.

0: 30. héten Zala Larsson dala, ez volt a Lush Life. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ma is a visszatekintő rovat. Itt lesz benne Leona Lewis és a Blazing Love. Mekkora kedvencem, és mennyi jó feldolgozás született már rá. A Forrás Rádiós játszik belőle, csak szólok. Jön DJ Aloy és a Light Session 2 órájában ma tuti, hogy vele találkoztok. Itt lesz Harry Herceg, a királyi család tagja állítása szerint. Jön Ray, ma meg Zayn Malikról is pletyizek egy picit, úgyhogy mindenképpen füleljetek. Addig pedig legjobbjaink mindjárt a Midnight, a The Hanging Tree, amire egyébként egy egészségügyi miniszter királyú táncolt. Előttem Dr. Béres elép Tomival az újdonság, itt pedig Dave és Tams a Rain Dance-el. Ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Tamás kedvence után vissza a listás dalokhoz. No nightmares, when you can still see the light.

Watson és a Midnight Sun, persze, ez ma már a második dal tőle. Ez a charter, köszönöm, hogy itt vagy, az amerikai lista pörög, és Zayn Malik is, aki kapaszkodj, lemondta összes amerikai koncertjét. A 33 éves sztár május 1-én jelentette be ugyanis, hogy a The Conical Tour amerikai állomásai elmaradnak. A döntés azután született, hogy nemrég kórházba került egy eddig nem részletezett egészségügyi probléma miatt. Instán is posztolt, idézem, köszönöm a rengeteg szeretetet és támogatást, már otthon lábadozom és jól vagyok, hamarosan még erősebben térek vissza. Akkor gyúrjál, vaze! Alex Warren addig is énekel, amíg te nem tudsz, jó? A Fever Dream repül felétek az újdonság az amerikai listán, na

0: Hétköznap este csak a legjobbak, csak a toplista. Ez a Forrás Charter.
1: Mi van már ember? 20 perc váraknád, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el.

Harry Styles a 16-on, ez volt az American Girls, az új albumról természetesen a második kis lemez. Ezt is tudom ám. A Charter szól nálad, na persze, hogy az amerikai listával köszönöm, hogy itt vagy.

14-én a Swam BTS a K-popon arról hoztam. No, de hogy ki a folytatásban segítek, Ray, a Soul Pop koronázatlan királynője. Nos, úgy néz ki, hogy idén ezt a nőt senki nem tudja megállítani. Március 27-én például végre megérkezett a várva várt második stúdió albuma, a lemez 17 dalon keresztül vezet minket a sötétségből a fény felé, és az énekesnő szerint ez nem csak zene, hanem gyógyszer a léleknek. Egyébként épp az Egyesült Államokat tarulja le a turnéjával, nemúgy rég a texasi Dallasban varázsolta el a közönséget, aztán utána jött Austin, a turnén egyébként nem akárki kísérik, két tehetséges húga, Absolutely és Amma a hivatalos előzenekar, szóval igazi családi buliról van szó. Erre mondják azt, hogy családban marad. Na és itt a listán a 13. helyen marad most Ray, na Where is my husband érkezik, hozom csak slágerek közt.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Megalakult a Tisza kormány, megkezdődik május második hetében a központi szúnyoggyérítési program. Május 15-én indul az Agrárium 2026 összeírás. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit, Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában kedde délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett, Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Hosfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid pedig közlekedés és beruházási miniszter lett. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszőlő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak 3 szakasza lesz. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem az MTI-vel. Azt írták, hogy a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyésző helyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan, jelezték. Egy különleges utazásra hívja az érdeklődőket Szilva Szabolcs, aki Utama felhők közé című könyvének bemutatóján mesél a hegymászás élményeiről, valamint azokról a személyes és családi történetekről, amelyek a kötet lapjain is megelevenednek. A program Esztergomban lesz május 16-án, ami 17 órakor kezdődik a Szentgyörgymezői olvasókörben. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Késő este, éjszaka a gyengén felhős csillagfényes égbolt mellett várhatóan a szél is elgyengül. Szerdán általában napsütéses időre készülhetünk, a délutáni időszakban már kiterjedtebb fátyol felhőzet, illetve elsősorban a nyugati és déli területek felett mérsékelt gomoly képződés is zavarhatja a napsütést. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet holnap reggel 4, délután pedig 17 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Félia volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert kedlivim, na persze, hogy az amerikai kedvencekkel, valamint mindjárt Leona Louise-zal jön a Visszatek rovatban a Bleeding Love. Érkezik DJ Yellow is, a Light Session 2 óráját ma tudkóra tőle kapjátok. Előtte pedig Harry Hercegről mesélnék, mert állítása szerint még mindig a királyi család tagja. Valaki lehet, hogy nem így vélekedik. Na kiderül nem sokára. Addig legjobbjaink, Justin Bieber és Nicki Minaj közöse például. Mindjárt itt a Beauty and the Beat, elsőként pedig a Pink Panthers és Zala Larsson duett a Stateside érkezik, mert hogy ma ez a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel.

A 8. Justin Bieber és Nicki Minaj a Beauty and the Beat szólt, a 7. pedig a K-pop Damon Huntersből a Goldent hoztam el nektek. Ez a charter, köszönöm, hogy itt vagytok. A Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája szól nálatok. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem a tengeren túl legjobbjait, 2008 legyen a dátum. Abban az évben ezen a héten Leona Lewis dala volt ott az első. Igen, a Breathing Love.

Tomi és a Papa Uti. Jaj, de imádom ezt a dalt. 2013-ig repültünk érte ez a forrás. Benne pedig a Charter, éppen az amerikai listával. Köszönöm, hogy itt vagy. Harry Herceg nem sokára, addig azonban Justin Bieber, Olivia Dean újdonsága előtt énekel. Majd itt a Daisy.

8-án Justin Bieber, a Daisies volt a tiétek. A Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a Chartert hallgatjátok Olivia Dean-nel a folytatásban. Itt az újdonság nektek, so easy to find.

a negyedik helyen Alex Warren és az Ordinary. Na ez lépte át az 1 milliárdos bűvös határt. Ez a charter. Na persze, hogy az amerikai listával köszi, hogy itt vagy. Jön Harry Herceg, aki határozottan kijelentette, hogy továbbra is a brit királyi család részeként tekint magára, még 6 évvel azután is, hogy visszalépett hivatalos szerepétől. A herceg egyébként egy ukrajnai látogatás során adott interjúban reagált arra a megnevezésre, hogy nem dolgozó királyi családtag. Na erre röviden így válaszolt, mindig is a család része marad. Hozzátette, hogy jelenleg is olyan ügyeken dolgozik, amelyek közel állnak hozzá, és élvezi, hogy figyelmet irányított fontos, gyakran háttérbe szoruló problémákra. No kérem, Harry Herceg után Olivia Dean, Amen I Need More.

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

0: mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello.
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Nálunk itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
2: Imádom! Kik a nagyik?
3: Ki fizet? A család? Állam, a szülők? Vagy az állam?
1: Igen. Igen.
3: Imádom.
1: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 ezer forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
3: De miért?
1: Mármint arra gondoltam,
4: akik nem magukkal játszanak, hanem másokkal.
1: Jobbra-balra húzogatnak, mert ez egy játék.
3: És figyelik, hogy mire költöd? Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
1: Gondolom, csak a Tinderre költheted.
4: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
1: Igen.
4: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezésre, tehát, hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen andiféle tinderezés, hogy bal, és akkor...
1: És egy jobb.
4: A few hours later, egy jobb, bal.
1: Igen, igen. Amúgy lehetne egy ilyen videót erre csinálni, mert ez valóban így szokott szajnani.
3: Azt nézem, hogy mi erre a fizetős funkcióért.
1: Nem tudom, lehet ott jobb...
3: Mert ingyen is lehet tinderezni.
4: Jobban hasonlítanak egymásra.
1: Nem, hanem, hogy jobb.
4: Jobb a merítés?
1: Igen.
3: De azt nézem, igen, azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálhatsz egy nap, és akkor másnap izé, meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen. Nem kapsz reklámokat, passport funkció, tehát más városból is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenessé lett téve. Havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetente, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál egy tűzijátékkal villan fel.
1: Nem tudom, én annak idején emlékszem, hogy láttam, hogy kaptam szuper like-ot, de ezt nem láttam, hogy kitől, meg talán az ilyen, nem tudom, milyen üzeneteket se láttam hozzá, tehát, hogy az ingyenes verzióban ezt nem lehet megnézni. Egyébként
3: megőrültök.
1: Itt nem csak a Tinderre vonatkozik ez, hanem bármilyen ilyen társkeresési alkalmazást használnak, vagy előfizetnek, akkor kapják ezt a...
3: Kapaszkodj! Van Tinder Gold?
1: Van, igen.
3: Az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
1: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó, szerintem.
4: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor jó, lehet, hogy azzal több sikert ér el, mint mondjuk a profil képével.
1: Igen, csak ez a lehetőség.
3: Csak a fiúk? Kapnak erre pénzt,
4: a lányok is.
1: Nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
4: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
1: Na, nem tudom, én már túl mentem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
4: Velünk mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
3: Hát marad a beauty filter, meg a népsport, abba lehet így hirdetni, nem hátul?
1: Hát biztos azt gondolják, hogy ha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy ezért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
4: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem meséltem már nektek a kedvencemet, amit annól olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, szerintem a sportnapilap volt. Annak hát voltak ilyen burkolt hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert 3 szóból állt az egész. Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellette. Ennyi volt a szöveg.
3: Szerintem ez egy vívóedző.
4: Én is azt gondolom, igen.
3: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
1: Igen, azt keresett biztos.
4: Egy jó kis párbajtör továbbképzésre mehetsz.
1: Keresett a sportoláshoz biztos.
3: Hihetetlen.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddl Ádám. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session!

0: budai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nézem, ahogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

0: kereskedelem. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Hétapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csú.

Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.

ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel.

Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tá!